kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. Como siempre.

Topkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jókedv meg a helyce. Annó reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Lassan indulnak különben az utazások. Nem tudom, hogy szoktok állni ezekkel a szállásokkal, de hát ugye a legtöbb ember megindul és szállást foglal, közben Atti is megérkezett, szevasz. És hát annyi féle átverés van azért ebben a világban, és a szörnyű, úgyhogy most végveszünk egy párat. Végül is kezdhetjük azzal, hogy vannak ezek az úgynevezett cseles fotók, amivel oda csábítanak minket. Jó beállított fotó, stb. Azért óvatosan gondoljuk csak arra, hogy egy-egy tökéletessége sugalló képpen milyen ügyesen lehet csalni a medence vagy a szoba méreténél.
3: Én egyébként téma szakértője vagyok.
2: Ugye?
3: Csak úgy beharangoznám itt magamat.
2: Tudtam én. Na hát mesélj, milyen élményed van ezzel kapcsolatban?
3: Nem, én nagyon alapos vagyok.
2: Alapos?
3: Nagyon.
2: Jó, elég olyan kis mániákus fejed van különben.
3: Igen, és én nem hozok tényleg ilyen gyors döntést. Én nagyon durván utána nézek a dolgoknak, és nyomozok. Nagyon nyomozok.
2: Aha, tehát, és akkor például ezeket a képeket hogy csekkolod le?
3: Hát csomó oldalon utána nézek, a szállásnál, a különböző ilyen-olyan hirdető oldalakon, a véleményeket megnézem, negatívakkal kezdem például, időrendi sorrendbe rakom, hogyha nem tudom, 10 évvel ezelőtti negatív, akkor az hát már oké. Nem tudom, tavalyi vagy idei, akkor az már nem előnyt élvez, és itt tényleg nagyon sokat elolvasok
2: belőlem. Ha 10 éve volt a rossz komment, akkor az jó, de hogyha 2 éves a rossz komment, akkor jó? Vagy rossz?
3: Hát
2: vagy
3: a,
2: hogy?
3: Most a 2 év az még attól függ, de mondjuk a tavalyi vagy idei, akkor azért már az elgondolkodik az ember, ha sok van.
2: Aha,
3: ha mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, nem tudom, rossz komment, és azóta nem tudom, felújították, még mit tudom én, váltás történt, igazgatóváltás, akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy na. Uh-huh. Tehát ez nem egy mérvadó, egy nem tudom, több évvel ezelőtti komment, de mondjuk, hogyha frissek, akkor azért elgondolkodik. És ha sok is van, akkor azért elgondolkodik az ember.
2: Hát igen, érdekesek ezek az ilyen szobafotók, meg ilyesmi. Én mondom, egyszer már jártam úgy, hogy a fotókon látszódott a szoba, a fürdő, meg a konyha, ahol ugye van a frigó, meg a stb. De ott helyszínen kiderült, hogy a szoba meg a fürdő az egyben van, a konyha viszont külön van.
3: Hát igen, mert lehet olyan szoba, hogy mit kapsz. Tehát, hogy ez is benne van a pakliba, de ilyenkor egyébként lehet reklamálni, és hogyha tényleg ők hibáztak, akkor nyilván azt adják, mert lehet, hogy ők hibáztak. Ha viszont tényleg nincs hely, akkor is lehet hát problémázni végül is, mert hogy akkor miért nem szóltak?
2: Aha.
3: Mert hogy te nem azt foglaltad el.
2: Ja, te leállsz problémázni?
3: Hát persze.
2: Komolyan?
3: Hát miért? Hát azt foglaltam, hát ne haragudj, hát én nem azt kaptam, amit a képen. Hát
2: most... Nice, hát jó, hát igen. Én láttam különben...
3: Főleg, hogyha drágábbat foglalsz, és kapsz egy olcsóbbat. Hát azért ne haragudjunk.
2: Hát igen. Mondjuk én így még nem jártam soha, de jó, lehet. Lehet, hogy az ember így jár, akkor nyilván megreklamálja. Kiveszi, nem tudom én, hogy szokták ezt hívni?
3: Na.
2: Az ilyen honeymoon suite-et. Azt tudod, az amikor ilyen, az mindig az ilyen nagy, és akkor kapsz egy valami kis nyomorult helyet a pincébe, és akkor mondod, én nem erre fizettem be.
3: Hát igen.
2: Igen, szóval abszolút. Meg láttam én a TikTokon ilyen videókat, ahol az van, hogy mondják, hogy ezt nem hiszed el, mert hogy ilyen gyönyörű kilátást fotóztak le. A gyönyörű kilátás valóban ott van a házban, kamu ablak, és a kamu ablak mögött van egy festmény. Tehát azon van az a kilátás, mert azért súlyos. Sőt, olyan is volt, hogy az ablakon rajta van a fólia, amin a kilátás van, és amikor kinyitod, akkor egy szomszéd épület van ott 30 centire. Szóval azért vannak ilyen...
3: Ezek nagyon gázak.
2: Jó, de ezek nagyon extrém példák azért ebben. Szerintem általában az emberek azért nem szaladnak bele, de igen. Amiben én már beleszaladtam nem egyszer, ez pedig az, hogy megvannak a fotók, megvan minden, és ezt nem is tudom igazából, hogy kéne kiszűrni. Ez pedig az, hogy honnan tudod, hogy renoválják-e, vagy nem.
3: Hát egyrészt van olyan szálláshely, aki föltünteti, különböző oldalakon is, szállásfoglaló oldalakon, a saját oldalukon is. Hát ha sehol nincs föltüntetve, az a baj. Tehát az a legnagyobbik baj.
2: Az baj. Nagyon sokféleképpen jártam, 3-5 az eszembe rögtön. Budapesten 8. kerület, ugye 8. kerület már nem olyan szörnyű, mint régen. Uh-huh. 8. kerület mellett van valami nagyon nagy bevásárló központ, ott van egy nagyon komoly mozi, és abban volt a rendezvény, ahova mennünk kellett. És akkor kérdezték tőlem, hogy nézd csak, hát ebben a szállásban van kettőféle lehetőség, van a Classic Rooms, meg a Deluxe Rooms, melyiket kérem, mondom, nem kell fancyzni, már csoda tőlem ilyet hallani, de mondtam, hogy
3: hát igen.
2: Mondtam, hogy nem kell fancyzni, jó nekem a Classic Room. Mondták, oké. Na most nem tudtam, hogy az a különbség a Classic meg a Deluxe között, hogy az első 3 emelet az fel volt újítva fullba, de fullba. és az a Deluxe. A klasszik, az meg azt jelentette ebben az esetben, hogy az meg nincs felújítva.
3: Nincs. Igen, igen.
2: És az tényleg olyan volt, mint a filmekben, ahol a rossz prostituáltakat viszik megölni. De hát úgy nézett ki. Tényleg katasztrófa, villogott a lámpa úgy a folyosó, tudjátok, egy katasztrófa. Úgyhogy az nagyon rossz volt. Akkor utána Komárnóban, Szlovákiában voltam egy olyan szálláson, hogy gyönyörű ilyen, mint egy kis mini kis kastélyszálló, ami nagyon szép volt. Full körbe volt rakva állással, és full körbe volt rakva fóliával. Úgyhogy ilyen fóliák között kellett átmenni. Nem hazudok, reggel, amikor felkeltem, és hallottam valami hangokat, akkor kihúztam a sötétítőt.
3: Így ránézett a munkás.
2: Esküszöm, a munkások voltak ott. Szóval katasztrófa. És a harmadik pedig az, hogy nem annyira vészes, azt túl lehetett élni. Az pedig az, hogy Szarajevóba mentem, és ott is volt egy ilyen szép nagy hotel, Szarajevó szélén, hogy fönn, gyönyörű kilátás, minden. És tudod, végig azon gondolkoztam, hogy Istenem, annyira fáradt vagyok, mint az állat, de mondom, most mindjárt odaérek, és akkor elmegyek a wellness részbe. És bemegyek, és mondom, hogy rögtön akarok menni a wellness részbe. Mm-hmm. Jaj, ne haragudjanak, renoválás alatt van.
3: Látod, jó. Mindenki megkapja, amit megérdemel.
2: Yeah, apát fogod különben. Szóval, hogy vannak
3: és
2: ilyen,
3: igen,
2: vannak ilyen
3: de
2: dolgok.
3: De egyébként szerintem manapság, legalábbis a tapasztalataim szerint, amiket olvasok és látok, vannak akik, tehát nagyobb számba föltüntetik, hogyha renoválás van. Akár a hotelben, akár pedig a wellness részlegen. Mm.
2: Hájó.
3: Főleg a szállásfoglaló oldalak. Szerintem sokan, legalábbis mondom, amiket én így alaposan, és tényleg alaposan mindig átolvasom, ott föl van tüntetve tényleg. Meg ugye jönnek ez, hogy akkor felár, miért kell fizetni még.
2: Na ez
3: ezek
2: az.
3: Is a kedvenceim, hogy elmész, teszem, ha szeretnél elmenni egy kis kikapcsolódásra a családdal, vagy csak itt szimplán pihenni a pároddal, és akkor szeretnél wellnessbe menni, és akkor írja, jó, oké, persze, mehetsz, felár ellenében. Hát, kösz. Tehát, hogy így
2: igen. Mert azt már megszóltuk, hogy a reggeli mondjuk feláras, oké, nem mindenhol tartalmazza az árat, igen. Az rendben van.
3: Hogyha tartalmazza, és akkor inkább úgy van, hogy az ebéd vagy a vacsora a feláras. Mert lehet, hogy a reggeli tartalmazza, csak hogyha kérsz igen. még ebédet vagy vacsorát, vagy félpanzió, de hogyha kérsz még ebédet, akkor az a felár, nem tudom én. Meg ez oké, tehát hogy például teszem azt, egy masszázsért fizetni kell külön,
2: az
3: vagy felár.
2: Hát az nem jár soha.
3: Igen, de az, hogy használjam a nem tudom én a kis medencét, ami nem egy sportúszoda, hanem egy 2x2-es kis medence, vagy mit tudom én, hagyd ne kelljen már azért fizetni.
2: Vagy tudod, az a kis nyomorék hotel gymek, amik mindig, egy jót nem láttam még, de ugye mindig van. Van kettő igen. futópad, meg valami hímiumi.
3: A kedvencem, amikor meg tényleg látsz egy brutál hatalmas nagy szállodát.
2: Igen.
3: Tényleg nagyot. Rengeteg szobával, meg fogadótérrel. És van egy ilyen 2x2-es kis wellness részlege.
2: Aha.
3: És akkor oda meg becsődül az 5000 ember, és akkor így hello, bocsi, várok két oroszát, hogy be tudjak ülni egy nem tudom.
2: Tehát az Zlatiboron van egy érdekes divat, ugye ott van egy olyan történet, hogy tudsz úgy apartmant venni, hogy eleve ki fogják adni majd neked. Tehát úgy veszed meg. És, nem, és amikor te akarsz menni, akkor nem biztos, hogy mindig a sajátodba fogsz jutni. Hanem ugye mindig az a lényeg, hogy valamelyikbe majd kapsz helyet. Vágod ezt a business modellt?
3: Nem.
2: Szóval az a lényeg, hogy ugye úgy veszel egy apartmant, hogy az eleve arra van kitalálva, hogy oda igazából mindenki befektet. Tehát én is veszek egy apartmant, meg te is veszel egy apartmant, meg a Viktor is vesz egy apartmant.
3: Ja, hogy egy szállodán belül.
2: Ne, ez egy apartmant ház, nem hát, szálloda, egy apartmant ház.
3: Na, hát igen, igen. Nevezzük, mint privát. Egy ház, nem? Tehát, hogy hasonló, mint egy emelet.
2: Igen, mint egy nagyon szép luxus, ilyen tömbház, igen, így van. Szemült,
3: igen, tudom.
2: De az úgy van, hogy rögtön az a cég vállalja, hogy mi megvesszük azokat az apartmanok, ők kiadják nekünk. De hát, hogy igazából abból ő is kap valamennyi pénzt, meg mi is kapunk nyilván valamennyi pénzt. Azzal jár az egész történet, hogy nem biztos, hogy amikor te szólsz, hogy különben én most mennek hétvégére, hogy akkor a tiéd szabad, mert lehet, hogy, és lehet, hogy, lehet, hogy te épp a Viktorét fogod kapni, tehát te mindig fogsz kapni bent egyet, de nem biztos, hogy a sajátodat.
3: Értem. Aha.
2: Na, és, akkor, és ezekben szokott lenni általában wellness lent, és akkor oda be kell jelentkezni előre, egy nappal előre, és akkor tudod használni.
3: Na ez mondjuk oké, ha be kell jelentkezni, még azt mondom, hogy oké.
2: Jaja.
3: Itt az egyik hallgató, hogy ezért nem kell menni sehova, otthon kell maradni, és kész.
2: Persze.
3: Hát jó, oké. De na, néha azért
2: nem
3: jó
2: kell.
3: Esik egy kis
2: igen, vannak érdekesek ezek az extrák, azok a legjobbak, azok a, de azokban én csak hotelekben láttam ilyen kisebb szállásokat. Nem, amikor tényleg én azt bírom, amikor tényleg kapsz köntös szépen, meg papucsot, meg mi.
3: Igen, egyébként, ha ez mind tényleg, benne van az árban,
2: az
3: akkor
2: jó.
3: Az tök jó.
2: Igen.
3: Tehát, hogy az korrekt.
2: Az
3: és még
2: korrekt.
3: Azért se kell külön fizetni, hogy kapj egy köntöst. Az nyilván már mellékes, hogy nem tudom, egy S-es, X-es méretként kapsz egy 3XL-es, ami 10-szer körbe ér, de jó, oké, kapsz, na, ne legyünk már nagyon elszállva, kapsz, ez a lényeg. De tényleg vannak ezek a feláras cuccok, amiket megint csak a szállásfoglaló oldalak egyébként feltüntetnek, többé-kevésbé, szerintem egyébként túlnyomó részt feltüntetik. Valaki oda is írja, hogy mennyibe kerül, tehát hogy mit tudom, teszem azt, egy masszázs, nem tudom mennyibe kerül, ilyen is van, viszont ami nekem a kedvencem, és én ezt szoktam praktizálni, hogy oké, megnézem ezeket az oldalakat, a szállásfoglaló oldalakat, de utána felmegyek a hotel oldalára, és vagy ott foglalok, vagy onnan kérek ajánlatot, mert jóval olcsóbb és kedvezőbb.
2: Aha, na az igen.
3: Igen.
2: Meg kell, hogy edin a rendszert.
3: Igen.
2: Nekem ami a legfontosabb, ez pedig a felszereltség.
3: Na meg az.
2: A felszereltség, igazából én nekem kettő dolog van csak, ami kell, mert hogyha az van, akkor nekem rengeteg helyet spórolnak meg. Törölköző hajszárító.
3: Igen.
2: Törölköző hajszárító.
3: A hajszárító az nálam is.
2: Azért, mert az rengeteg helyet elfoglal, amikor utazol.
3: Igen.
2: Főleg, amikor például motorra utazol. Tök jó most, hogy eszembe különben, hogy most foglaltam egy csomó szállást. Egy csomó, tehát kettő különbözőt igazából. Ez egyiket egy napot leszünk, a másikon 5-6-ot, és a lényeg az az, hogy látod, annak ellenére, hogy ilyen nagyon okos vagyok itt a rádióban, látod most csak, hogy amúgy abszolút nem ellenőriztem le, hogy ezek a dolgok vannak-e.
3: Hát,
2: úgyhogy nyilván viszek magammal, az a Svaki Slucsány.
3: De vannak ezek a pici hordozhatók különben.
2: Mik?
3: Hát a hajszárítók.
2: Hát van nekem van. Is persze. Sőt, nekem másmilyen nincs is, nekem
3: de
2: csak
3: egyébként, olyan van. Egyébként én így vagyok a nyaralással, tehát hogy nekem az első, és most viccen kívül, és nem semmilyen izélés, de hogy nekem az első, hogy megnézem, hogy van-e hajszárító.
2: Aha, hát nézd, ezek fontos dolgok. Fontos
3: nekem
2: dolgok.
3: Igen, tehát hogy nekem aránylag tényleg hosszú hajam van, tovább tart megszárítani, és akkor nekem ne jöjjön senki az agymába megszárad. Persze nyilván vannak olyan napok, amikor megszárad, de én szeretem megszárítani saját magamnak.
2: Az, hogy a Tio soha életében nem szárított hajat, amikor parókát hordasz? Tihi,
3: lehet,
2: így kell,
3: lehet, hogy kopasz.
2: Így kell, hogy kiderüljön? Hát most a parókát hordanék, akkor én se szárítanám a hajamat, az biztos.
3: Hogyha?
2: Mi van? Hát ez nem?
3: Az de egyébként tényleg sok férfi szerintem nem szárítja a haját.
2: Fölcsatolod reggel és kész.
3: A Viktor se. Elárultunk egy titkot, úristen.
2: Viktor nem szárítja a haját, akkor hogy élsz? Reális.
3: Egyébként igen.
2: Ajánlom minden ilyen okos férfinek, Viktor, neked is, hogy télen, amikor rohangálsz, akkor gyorsan megszállítod a hajad, és kimész, és akkor mire? Simán agyhártya gyulladást kapsz, nem? Nem szállítod?
3: De a Viktor szeret az agyhártya gyulladást.
2: Azt, hogy a télen se szállítja a haját. Én őszintén nem tudom, hogy ezt hogy csináltak. Én valószínű, hogy elpusztulnék rögtön abban az évben, amikor ezt hát... kitalálnám, hogy nem szállítom meg a hajam, szóval hihetetlen.
3: De igen, tényleg vannak ilyen alapfelszerelések, amik nyilván jól jönnek, főleg tényleg egy törölköző, bár nyilván sokan azt is mondják, hogy annak ellenére, hogy van, inkább elviszik a sajátjukat, mert nem tudják, hogy hogy mossák ki, meg kihasználta, mert persze van olyanra is példa,
2: hát igen,
3: de egyébként érdekel. Hozzáteszem ezt is, nagyon sokan akkor már úgy megjegyzik kommentként a visszajelzésekbe, véleményekbe, hogy mit tudom, koszos volt, nem minden, hogy már több ember ezt írja, akkor nyilván elgondolkodsz rajta, hogy mész egyáltalán oda, vagy akkor tényleg viszed a sajátodat.
2: Hát én megnézem az értékelést, ezt viszlát, én nem nézek utána.
3: Ó, én igen, én nagyon, nagyon, nagyon. Most van, nem tudom, 10 000 komment, nyilván nem olvasom el az összeset, de...
2: 9 000.
3: Hát, majdnem. Tényleg, ha valami nekem nagyon megtetszik, és azt mondom, hogy na, én ezt szeretném, akkor én ráfekszek arra, és én nagyon durván, hogy átnyálazom az egészet. Mi
2: ezt
3: az
2: nem
3: már?
2: Csak, ezt más is hallotta, ugye?
3: Mi? Hát,
2: ha valami
3: mit
2: tetszik, neki, akkor ráfekszik, és átnyálazza, azt mondta. Hát jó, oké. Az orrom, ez egy nagyon durva hely. Én nem tudom, mi történik. Na, mi?

0: Más, hogy a nők, és amikor küldik neked az egyértelmű jeleket, és a BMW azt csinálja, hogy kidobja az indexet jobbra,
1: és balra megy.
0: Majd kidobja az indexet inkább balra, és lefordul jobbra. Tudod, hát, hogy haláli
1: már, ha kidobja az indexet.
0: Már, ha kidobja az indexet. De én arra jöttem rá, hogy ja, de ilyet a rádióban nem szabad, ugye? Szóval, hogy na jó, csak annyit mondok el, hogy én sem használok mindig indexet. Nagyon gyors a... Ja, ilyet sem szabad mesélni a rádióban. Szóval, hogy amikor a megfelelő... Szóval én amikor annyival vezetek, amennyivel
1: magyarán
0: lehet...
1: Magyarán átléped a sebességet?
0: Szóval amikor annyival vezetek, amennyivel lehet, de mindenki más valami negyed annyival megy, akkor általában én csak cikázok köztük, és nem szoktam indexelni, mert úgy érzem, hogy úgyis mindegy neki.
1: Jó, van, de
0: lassú,
1: te megteheted, tudod?
0: Lassú, mint a kutya. Már bocsánat, hogy így mondom. Anetta, ahogy szokta mondani, ő még, hogy ilyen lassú sofőreket lát, mindig az az első ötlet, hogy biztos tortát visz az autóba.
1: Oh,
0: biztos tortát. Mert mi más lenne az indok? Mi hát, másért mész olyan?
1: Végül is igaz.
0: Mi menni ilyen rohadt lassan különben?
1: Igen.
0: Biztos
1: igen,
0: azért, mert tortát viszel.
1: Jó, az tényleg nekem is kiüti a biztosítékot, amikor 50-nel lehet menni, és 30-al megyünk.
0: Igen.
1: Miért?
0: Tehát a piacnál mentem, egy cseremotrot kaptam, és az van, hogy tudod, azt nem ismered annyira, azzal azért nem fogsz vadulni, tudod. Uh-huh. És megyek így nyugodtan egy autó mögött, és mondom, hogy Jézusom, mennyire lassan megyünk, mennyivel megyünk már, mondom. És így lenézek a sebességmérőre, és így 28-al. Na, mondom, jó van, apát.
1: Na, hát igen.
0: Hát mondom, igen. Ne, hát mi elaludtak ott?
1: Igen.
0: Vagy az ugye két tortát ez... vitt? Emeletes
1: tortát? Egyre
0: normális?
1: Igen,
0: mit csinál?
1: Igen.
0: Én tudom, hogy különben kegyetlen ez a forgalom, mert ha túl lassan mész, az is baj, ha túl gyorsan mész, az is baj, de megvan az a pici sáv, ahol menned kell, mm-hmm. ugye? Tehát őrültek háza. De most a BMW esetében azt történt, és azért vicces ez az indexes sztori, mert most tényleg baj van az indexekkel. 2026-os modelleket hívtak vissza.
1: De várjál, motorkerékpár.
0: A BMW motorra, de hát igen, ezek motorkerékpárok. És az van, hogy különben nagyon hülye hiba van, ez különben gyártói hiba, az egyik beszállító, aki hozzá nekik az alkatrészt, ők rontották el. Mint kiderült, ugyanis az van, hogy így te megadod a jelet, hogy indexelni akarsz, hogy mondtam. Egyébként elhúz engem ezekkel a dolgokkal, érted? Szóval indexelni akarsz.
1: Meg se szólalok, én vagyok a hibás.
0: Te olyanokat mondod nekem azt a szünetben, én sokat térdet gyűjtem régen.
1: Hát mondom, igen, mert rossz kislány voltam, és ott kapuba kellett térbecsülnöm.
0: A kapuba?
1: Igen.
0: De most, Viktor, tényleg én vagyok az... Most... Ugye, hogy összevisz, ugye, hogy olyanokat beszél, hogy az borzasztó? Ugye, Viktor, nézd...
1: Hát de most komolyan, Viktor, én most tényleg rossz voltam. Olyan, és az volt a büntetésem, hogy a kapuba kellett térbecsülnöm.
0: Én nem mondom, hogy kívülről hallgatók szegények mit hallanak.
1: De állíts el a gyújtásodon most már komolyan. Várjál.
0: Most én vagyok az Edina. De te vagy az Vekám. Mit reagál erre? Jaj, én régen nagyon rossz kislány voltam. Sokat kellett térdet ülnöm a kapu közepén.
1: Senki nem mondta, hogy a kapu közepén
0: kellett. Vagyis a kapuban.
1: Hát de,
0: hát most de a sarokba szoktak a gyerekek, hát de most... mi az, hogy rossz kislány voltam a kapuba? Hát
1: igen, mert próbáltak büntetni, csak nem
0: a
1: lehet.
0: A kapuba?
1: Szerintem nem
0: mi, hogy
1: így
0: lássák
1: volt. Szerintem,
0: az emberek?
1: Szerintem, hát igen. És mindig, mikor jött haza apukám, akkor már tudta, hogy haj, mit csináltál már.
0: Hát én ilyenről nem is hallottam még. Igen. Esküszöm. Annyira kidobtál a taktikus, azt nem volt a téma, hogy az index.
1: Esküszöm, hogy...
0: Nem vagy észre.
1: Hogy biztos, hogy hallgatók közül is más is már térbetűt. Kukoricán.
0: A kapuban?
1: Kukoricán. Hát igen, mert a kapuban beton van, érted? És az fájdalmas azért. Sokáig.
0: Az, hogyha valaki szeci, még egy kicsi kibírod, megcsinálod. Az erő veled van.
1: Ki nem menjek? Fogsz te még réni utánam? Miattam.
0: Nem, én szerettem az Edinát, csak annyira, de Edinában az érdekes, hogy nem, vagy lehet, hogy nem tudom, én belőlem hozzá ezt ki, de ugye nem csak én vagyok, Edinának minden szava 8 értelmű, de most nem. Mi? Nem két értelmű, 8 értelmű. Tehát olyan
1: minden nőnek, ezt azért tett hozzá.
0: Olyan labdákat dobsz fel folyamatosan, ami is, hogy megőrülök már, érted?
1: Hogy ezt szeretik a nők, amikor így sokat. És akkor a férfinak persze azért van a férfi, hogy kitalálja, hogy a nő most melyikre gondolt.
0: Hát most, ha mindig az lenne, amire én gondolok, akkor az elég egy 8 éjfél utáni műsor lenne
1: kitalál.
0: Azért.
1: Éjfél után vagy te. Éjfél után ma alszok.
0: Érted? Rossz kislány voltam térdelve a kapu
1: de miért,
0: közepén.
1: Hogy mondják azt? Hát rosszul viselkedtél, hát nem? Hát hogy mondják másképp? Te hogy mondod a városba?
0: A városba.
1: Az Eti földönet, hogy mondják, hogyha...
2: Én úgy beszéltem, mikor kiskoromban...

0: A kiskoromban rossz voltam, akkor beállítottak a sarokba.
1: Szerintem azért, mert egy modern gyerek voltál.
0: Ez egy normális mondat, de nem az, hogy,
1: hát de hogy
0: amikor
1: azt,
0: rossz
1: hogy a kislány sarok...
0: voltam, térdeltem a kapuba.
1: Hát de hogy mondjam azt, hogy ha nem álltam sarokba, mert nem volt szabad sarok a házba.
0: Azt mondja, valakinek nincs esetleg, hogy Edina térdelt. Elég nagy nézettsége lenne. Meg fogok halni. Így nem lehet műsort vezetni. Hát ide, most már kezdőnek átjönni a másik rádióból, és hallják, hogy valami nem stimmel itt a, megint a Panna reggelivel, hát ez őrülök.
1: Azért, mert itt vagy, és elrontod
0: a műsor. Na szóval, maradjunk, hogy kit érdekel az Index? Maradjunk a kapunál. De igazából...
1: Nem, írta nekünk egyébként Anita, hogy ő ma épp esküvői tortákat fog szállítani.
0: Ugye?
1: Kellemetlen a forgalomba.
0: Ő is lassan fog menni. Szóval visszahívják a motorokat.
1: Na és ott van, és írta Attila is, hogy falun az élet, ég és föld. Hát igen, még falun vannak olyan szerencsés, illetve városban vannak olyan szerencsés emberek, mint Zekán Péter, aki sarokban áll. Térbetyül. Addig vannak a falusi verziók, akik kukoricán, meg az ilyeneken a betonon térbetyülek. Tudod?
0: Azt mondja az egyik hallgató, hát ez itt teljesen igazadban. Megáll az ész.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Hú, és akkor én most átadom Merinek a szót, mert most olyan dolog jön, amit ő vág igazán. Ugyanis van most a Google-nek egy ilyen szimulátora, ahol tudsz repülni. Ezt bárki játszhatja, bárki kipróbálhatja, bárki élvezheti, és bárki, akinek van internet hozzáférése, szerintem mindenkinek van, akkor az nyomhatja. De mi ez? Mi van ez?
3: Nagyon koncentrálok most.
2: Mert már megint repül.
3: Megint repülök, most igazi pilótának érzem magam, mert hogy mi történik?
2: Nehogy lesz
3: az, az a jó ebben, hogy nem ölöd meg magad sem másokat, várj, épp most szállok lefelé. Hú, de érdekes. Nagyon érzékeny. Na, itt van, meghaltam. Ennyi volt. Na, akkor. Nagyon érdekes.
2: Hol van?
3: Ki kellett próbálnom. Muszáj volt kipróbálnom. Először csináltam egy ilyen nagyon komoly csavart, és nem akartam. Igazából a lényeg ennek az appnak, hogy igazából pilótának érezheted magad, és a Google Just for Fun miatt. Igen. Ez volt az indoklás, hogy ezért készítette. Tehát lényegében csak szórakozásból, hogy kipróbáld milyen. Na hát igazából elmondom, hogy hogy kell elérni. Csak rámész a Google Earth oldalára, és azon belül van egy ilyen, hogy ugye eszközök, és azon van a Flight Simulator.
2: Várjál, csinálom veled.
3: Csináld velem. Beírod, várjál, akkor előre.
2: Ki jön a Google Earth?
3: Beírod, hogy Google Earth. Mm-hmm. Igen.
2: Kijött.
3: Jó, rámész. És akkor most ír be egy helyszínt, hogy hova szeretnél repülni. Én Melbourne-t írtam, mert most épp itt vannak a rokonaim, és mindig is az volt az álmom, hogy megnézzem őket.
2: Balaton-Hungary, jó.
3: Jó, én Melbourne-ben megyek.
2: Jó.
3: Jó, és hogyha odaérkeztél, egy picit zoomolj be. Vagyis még úgy, hogy körülbelül lásd az utcákat, mondjuk úgy, annyira? Valamennyire zoomolj be.
2: Jó.
3: És most elmész az eszközökre, tools, és
2: ott van?
3: Tools a felső menü sorban.
2: Aha, tools, megvan,
3: tools,
2: igen.
3: És Flight Simulator a legalsó repülőszimuláló.
2: És ez igaz, mert...
3: És már látod is, és már repülsz, és arra nagyon érzékeny a műszer, úgyhogy ne nyomogasd össze-vissza, mert akkor lezuhansz. És már haladsz is. És igazából a bálod?
2: Igen.
3: És mit látsz?
2: De én szépen haladok vele.
3: Jó van, akkor én mindjárt a mélybe vetettem magam, mert nem tudom, hogy ennyire érzékeny műszerről van szó. Tehát lényeg, hogy...
2: Szépen repülök. Nagyon... Mi a franc?
3: Ugye? Érdemes kipróbálni. Nagyon-nagyon... meglepődtem azon, hogy mennyire finom. Tehát, hogy egy picit hozzáérsz már a kormányhoz, akkor ő már arra reagál. Tehát én túl sokáig tartottam, és mondom, na látod, lehet, hogy ez a Google-nek a külön titkos küldetése, hogy pilótákat akar nevelni. Hát neki mentem az előbb a fűnek.
2: Jó, várjál, most neki lezuhanni azt lehet? Rá biztos nem lehet.
3: De hogy kell? Hát a Google Earth-re rámész, eszközök, beírsz egy címet, amit meg szeretnél nézni.
2: Mennyire cool.
3: Különben úgy ajánljak, hogyha például, nem tudom, Szabadkát akarod megnézni, hogy 50 méteres különbséggel írd be, tehát hogy ne zoomolj be annyira, tehát a céltól legyél legalább 50 méterre, beírod a célt, eszközök és repülőszimulátor, és már repülsz is. Te mit látsz? Nagyon.
2: Nem tudom, a Balaton
3: nagyon koncentrálsz,
2: körül
3: úgy koncentrálsz, mint én az előbb.
2: Ez így nagyon érdekes, hogy a hallgatóra biztos, hogy mit játszogatunk.
3: Igen.
2: Közben néha próbáljuk elmondani, hogy mi történik.
3: Én épp most valami hegyek fölött vagyok. Próbáljátok ki, hogy sokkal érdekesebb.
2: Jézusom, mennyire durva.
3: Nagyon, nagyon.
2: Mármint, hogy tényleg...
3: nagyon szépen lehet vele repülni. Mondom,
2: nem
3: érzéken.
2: Egy olcsó játék hülye gyerekeknek különben, hát ez egy kicsit egy ilyen.
3: Ez egy drága játék hát
2: nekik
3: hülye gyerekeknek.
2: Igen, ez mire
3: nekünk
2: megcsinálták.
3: Nekünk ingyenesen használható. Őrlet. Mindjárt le fogok szállni.
2: De nem
3: mennyire
2: leszállni.
3: Érdekes, hogy csomó dolgot. Itt van, látod? Túlságosan hozzáértem a kormányhoz, és itt van, csináltam egy csavart, és nem akartam. Na jó, azt írta, hogy a repülő megint lezuhant. Az
2: azért,
3: a jó,
2: te,
3: ha lezuhant.
2: Te biztos rángaltod azt a bot kormányt,
3: igen,
2: de ezt
3: túlságosan...
2: finoman kell.
3: Igen,
2: finom,
3: jaj,
2: csak
3: egy pilóta külön picikét. Óra.
2: Milyen szemtelen bot, voltam egyszer egy társaságban, nagyon jó hangulat volt, és kiderült, hogy az egyik pilóta. És tudom, hogy te tényleg pilóta vagy, azt mondja, jaj, mondom, de mit ilyen kargó, ez az ilyen, tudod, ilyen cuccokat viszel, vagy embereket? Azt mondja, embereket, és mondja valaki, hogy hát akkor be kell vened a pannon reggelibe, be kell vened a reggelibe. Azt mondja, persze, azért karrierem vágya, hogy bemenjek a reggelibe. Ah. Mondom, nagyon komolyak vagyunk, mondom, azért most már, ne szórakozzunk.
3: Én beszélgettem a presszóban egyébként egy pilótával.
2: Ne ügyeskedj, mit mesél?
3: Hát már nem emlékszem. Az a, de életem interjúja volt, csak nem emlékszem.
2: De ez nagyon jó interjú volt.
3: Nem, de tényleg.
2: Akkor a hatással volt rám, tudod.
3: De ők is, azt hiszem, hogy a Békovai repülőtéren dolgozik, azt hiszem, ott igen. De érdekes volt akkor, csak hát nem mondom, nem maradt meg belőle semmi. Ezt mindig, mondom, észrevettem, hogy valami baj van a memóriámmal, és ezt mindig a Mami Brain fogom, de most már gyanús.
2: Mi az, hogy mommy brain?
3: Hát az, hogy amikor kisgyereked van, akkor annyi minden felé van az agyad, annyira figyelsz arra, hogy életbe tartsd azt a kicsit, hogy így az agyad folyamatosan prioritásokat hoz az információkkal. És akkor, hogyha csak a fontos, abban a pillanatban fontos információt jegyzed meg. Csak én már vártam, hogy elmúljon, de nem múlik el. Érzem, hogy valami baj van a memóriámban. Na mindegy,
2: lehet,
3: majd dolgozok
2: ezen. Lehet, hogy te mommy brain ezzel, most ne feledd szabad, én bevallom, hogy én egy 16 gigás pendrive vagyok.
3: És akkor ha új info jön, akkor a másik kell, hogy menjen.
2: Ennyi.
3: Na és tudod, csak ez nagyon idegesítő, és az elmúlt időszakban borzasztóan idegesít, mert egy csomó dolog tényleg érdekel. Tehát, hogy annyira érdekelnek a bizonyos dolgok, hogy így rákeresek, szóval utána olvasok, és nem marad meg.
2: Szóval ükülsz?
3: Lehet, hogy ez a korra jön, nem tudom, de borzasztó idegesítő, és lehet, hogy most is mesélhetnék egy csomó jó dolgot, hogy milyen jó válaszokat adott az a pilóta, mert emlékszek, hogy jó volt a beszélgetés, csak egyszerűen a részletekre nem emlékszek. Igazából nem is most volt pár éve, úgyhogy jó, nézzétek el nekem, de ami vágyam még, ami nem jött össze, hogy...
2: Micsoda?
3: Jaj, de nem, beszélgettem két pilótával is.
2: Na.
3: Hú, várjál.
2: Az is nagy hatással volt.
3: Gerbában. Vagy hol, szabadkai fickó volt, és nem
2: Jedda.
3: Tudom, Dzserbában él, vagy hol. Na mindegy, ő pedig egy nagy utas szállít, mert hogy mond, az lett volna a következő célom, hogy szerettem volna egy olyan pilótával beszélgetni, aki egy nagy utas szállítót vezet, és aztán így eszembe jutott, hogy hát az is megvolt. Nem mindegy, érdekes.
2: De és azt se tudod, hogy ő vele mit beszéltél.
3: Igen, ez a baj. Most tudod, mit fogok csinálni? Tudod, mit fogok csinálni a műsor után? Nem normális. Itt valami baj van. Vagy az én gigám is megtelt, nem tudom, vagy a pendrive-om is megtelt.
2: Nem a baj.
3: A műsor után azt fogom csinálni, hogy lemegyek, és meg fogom keresni ezt a két interjút, és vissza fogom hallgatni, mert ez nagyon piszkálja most az agyamat.
2: Nem a mommy brain itt a probléma, hanem valószínűleg ugyanaz, mint nálam. Szóval, hogy az, oké, hogy mondjuk én is egy 16 gigás pendrive vagyok, de az a baj, hogy az idő múlásával az alap applikációknak nől a tárhely igénye. Úgyhogy a 16 gigából én is nekem az alap funkciókat ellátó program szerintem lehet 12, és akkor marad még 4 a memóriára, ami az ilyen bármi másra mehet. Tudod, ez a probléma. De igen, hát Istenem.
3: De borzasztó idegesítő, amikor tényleg valami fontos info, és tudod, hogy meg akarod jegyezni, és nem marad meg.
2: Persze. De igen, ez fantasztikus.
3: Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem vagyok egyedül.
2: Hát biztos, hogy nem vagy egyedül, különben írja az egyik hallgató, Mellinek nagyon kellemes a hangja, és nagyon illik a pannon reggelibe, úgyhogy ez abszolút, és csak meg tudom erősíteni.
3: Köszönöm.
2: De az valahogy, én azt bánom, vagy inkább, nem igazából én nem szoktam irid lenni dolgok miatt másokra, de hát mondjuk, hogy kinek milyen van, de hogy kinek milyen skilljei vannak, arra igen.
3: Arra lehet. És milyen skillt szeretnél?
2: És nagyon irigylem azok, akik így valamit elolvasnak, és utána egy mélyen tudnak róla beszélni. Én elolvasok egy csomó cikket, és akkor utána reggelibe feljön az a téma, és én nem tudom azt úgy visszahozni, pedig tudom, hogy elolvastam. Nem tudom visszahozni úgy olyan főleg számokat én nem tudtam megjegyezni sose.
3: Na jó, hát nekem az volt a legfájdalmasabb dolog a történelem órákon, jesszusom, tehát hogy így azokon buktam mindig az évszámokat. Tudom, hogy olyan mérges voltam, hogy miért kell ezt fejből. Vagy én olyan jó megtanultam hozzá a sztorit, meg a tényeket, meg mindent, csak azokat az 5-6-7-8 egy fejlelés alatt, az nem tudom, 5 dátumot, remélem nem hallgatja a történelem órán, vagy a történelem tanárnőm ezt a beszélgetést, de de én csináltam volna, vagy nem tudom, én a helyében úgy csináltam volna, hogy jó, akkor írjál magadnak Puskát. Tehát szerintem ez egy jó dolog, mert hogyha már írtál Puskát, az azt jelenti, hogy készültél, nem?
2: Hát vagy, úgy. Tehát, hogy lehet, én nagy puskás vagyok, nem mindig tudtam én azt az
3: elgatot. Hát de nem, de hogyha megengeded a puska használatot úgy, hogy jó, nem tudom, 5 szavat, vagy 5 dátumot, vagy 5 számot, 5 dolgot felírhatsz, kulcs dolgot arra az adott papírra, akkor az szerintem tök jó, mert hogy ránézel, és akkor tudod, hogy ez a gyenge pontod. Mondjuk szerintem ez egy tök jó rendszer lenne. Nekem ez nagyon hiányzott, mert hogy mondom, a dátumok azok csúsztak, de ez is jó érzés, hogy nem vagyok egyedül. Akkor te se vagy jó, persze, a számok megjegyzésében.
2: De hogy vagyok jó. A magasságtól roppadt félek. A repülő gyene-gyene az valahogy elmegy. A repülőt jobban viselem, mint amikor fel kell mászni valahova magasra. De kötve hiszem, hogy mondjuk én pilóta lennék valaha. Egy valami nagyon-nagyon-nagyon. Komolyan?
3: Igen, ne haragudj.
2: Tudod, mi piszkálja a fantáziámat? Mi? Minden voltam még, amit kipróbálnék, helikopterem. Uh-huh. Pedig százszor álltam már mellette, úgyhogy tudod, vannak ezek az ilyenek, amikor visztek egy pici kört.
3: De várjál, miért helikopter is, miért nem repülő?
2: Azért, mert repülni repültem sokat, de...
3: Ja, hogy nem utaztál még helikopteren?
2: De helikopterre nem mentem van még, az nagyon érdekes lehet. Főleg azért, mert hogy amint ott propeller tönkre megy, akkor auf Wiedersehen. Viszont látod, de nyilván nem megy tönkre, nyilván ezeket nagyon durván szokták szervizelni. Legutóbb meglepődtem, az El Paso-ban volt egy olyan program, hogy nézem, hogy mi ez a helikopter, és hát aznap, vagy én nem tudom, hogy az program része, vagy mi, de aznap ott volt egy kis helikopter, ilyen 3 személyes, mármint pilóta plusz 3 személy, és akkor ilyen pici körök voltak. Csak hogy kipróbált, hogy milyen a helikopterezés, különben elvittud ilyen 6 percre, vagy valami. És különben az tök jó.
3: Ez a legjobb.
2: De még arra sem mertem felszállni, na mindegy.
3: Én egyébként az ajándékozásban szerint ennek a híve vagyok, hogy a legjobb élményt ajándékba. És tudod, hogy Pesten is van egy ilyen lehetőség.
2: Hogyne? Ezzel már értem én is.
3: Na látod, szerintem ez a legjobb ajándék, szóval akkor neked, hogyha gondolkodtok, hogy Zecitnek mit vegyetek születésnapjára, akkor élményt ajándékba, helikoptervezetés. Igen. Nem, vagy utazás, nem, vagy vezetés. Nem, vagy csak vezetés, utazás nem. Először.
2: Csak utazás.
3: Utána egy jó kis szimulátor.
2: Ja,
3: várjál, hogy van valami szimulátor még a repülőtéren is, nem? Budapesten, mint hogyha
2: jó.
3: Emlékszem, hogy
2: nekem
3: kipróbáltam
2: nincs meg ilyen,
3: volna. Télen voltam a repülőtéren, és úgy emlékszem, hogy van ott egy szimulátor, amit kibírsz próbálni, de az rendes repülő, tehát nem helikopter, de viszont egész jó. De
2: beülsz egy nagy fotelbe, meg
3: igen,
2: minden
3: igen,
2: is nyomod.
3: Igen.
2: Amúgy az király.
3: Nagyon. Nagyon wow. Jó, de hát annak a bicikli verziója, az a Google Earth-nek
2: igen,
3: a repülőszimulátora, az is valami.
2: Mehetek fel, és nézzétek meg.
3: Egyébként azt hittem, hogy azért biciklib, de viszont egész jó.
2: Egész
3: érdekes.
2: Komoly.
3: Meg tudod mi, hogyha már beszéltünk az előbb a történelemről, akkor beszéljünk a földrajzról is. Milyen jó lehet ez? Mondjuk, ha földrajztanárnő lennék, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor ma tanuljuk, nem tudom, Dél-Amerikát, házi feladat, fölmész a Google Earth-re, és végig repülsz szépen. És küldesz nekem screenshotot, hogy megcsináltad a házi feladatot. Na, ilyeneket csinálnék, ha földrajztanárnő lennék. Úgyhogy ezt szerintem teljesen jó ki lehet használni.
2: Nem rossz, nem rossz.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz. Welcome to

0: S sötét van itt, fiam Pavel, világítsunk zseblán Pavel.
1: Pano reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Nagyon nagyot ment Magyarországon a Meki.
3: Igen.
2: Nagyon nagyot ment.
3: 11 milliárd felé ugrott a profitjuk, és hát ezért több mint 122 milliárd forintos nettó bevételt jelent. Ez tavaly ért el a Meki. És ugye az a cég, aki a Mekiket működteti, ez egy franchise, ennek a működési módjáról erről szerinted te többet tudsz, hogy ez hogy néz ki, tehát hogyha én akarok például nyitni egy Mekit, akkor én kapcsolatba lépek, vagy gondolom így, és akkor mit tudom.
2: Hát az a durva, hogy hozzájuk tartozik a franchise. Ez a fantasztikus, mert ebből kettőféle módon jön a lóvé, az egyik az az eladásból, a másik pedig a franchise-nak az árából. Aha. De ez a franchise ára, ez nagyon picike, úgy az egészben. Ez körülbelül 10% az egész bevételből, vagy mennyi 9% a profitnak. Ugye, mert hogy például, hogyha te szeretnél egy Mekit mondjuk nyitni, akkor megvan, hogy mennyit kell, hogy fizesse azért. De így persze. Működik ez különben akkor is, amikor én nem tudtam, hogy így működik egy csomó benzinkút. Nekem ez volt a nagy meglepetés. Na. Az egyik ismerősöm, tudod, pár éve mondta, hogy na hát akkor van most egy benzinkutam, és mondtam, hogy mi? Hát de mondom, hogy? És azt egyik magyarországi, tudod, ilyen benzinkút. Jó, most mindegy, hogy, de hát nyilván tudjuk melyik az, mindegy. És akkor én nem tudtam, hogy ott ki lehet venni.
3: Ki?
2: És akkor tiéd a benzinkút. Csak hát az a baj, nem a tiéd a szabályok, tudod?
3: Tehát persze.
2: Te optimalizálnál valamit például, és akkor mondják, hogy nem lehet, mert hogy az megvan, hogy kell, hogy legyen.
3: Így
2: és
3: van,
2: akkor
3: így van.
2: Egy idő után
3: mondta,
2: ez a
3: Mekinél is így van, tehát hogyha te most szeretnél valamit optimalizálni a szószokba, azt mondják, hogy te ne szószozzál, mert azt a szósz kell használnod, amit mi mondunk.
2: De tudod, ezek őrült dolgok különben. Tudod, most annyi ilyen franchise van, és ott van az a rengeteg fajta, tudod, a Burger King-től kezdve KFC-ja, nem tudom, te lehet, hogy jobban tudod, mert te a világa annyi felé jártál már, vannak ezek a Subway-ek, vannak a, nem tudom, a Five Guys, van, ami, miket láttál még különben, rengeteg hát minden.
3: Nem tudom, jó, Five Guys, az már körülbelül utána jött, mikor én voltam mondjuk Amerikában, de mondjuk van a Wendy's, az nagyon megy, a Taco Bell.
2: Így van, a Taco Bell, arra
3: Amerikában nagyon
2: is.
3: Mennek. Így van. De nem csak ilyenekre érdemes. Most pont valami cégről hallottam, amiről azt hittem, hogy kizárólag Amerikában van, és most kiderült, hogy nem, de hogy melyik az.
2: Hanem mindenfelé.
3: Ja, tudod, melyik? A Costco.
2: Az van máshol is.
3: Ne
2: hülyeskedj. De Amerika a bázis?
3: Amerika fő, az abszolút bázis.
2: Az egy elég érdekes bolt.
3: Ez egy olyan bolt, ahol kártyával tudsz vásárolni, olyan értelemben, hogy klubtag kell, hogy legyél.
2: Igen.
3: És úgy leszel klubtag, hogy van egy klubtag, aki téged be tud vinni.
2: Aha.
3: És akkor tudsz vele, tehát egy klubtag, kettő másik ember tud bevinni, aki nem klubtag.
2: Aha.
3: És akkor ez így ki van találva, hogy akkor mire kimész, akkor te is klubtag leszel.
2: Igen.
3: És ez a klubtagság, ez azért érdekes, mert tényleg ott nagyon jó áron tudsz vásárolni, és top 5-be benne van, ami Amerikában hatalmas szó szerintem, vagy top 5-be van az a boltok között a Costco.
2: Hát hogy ne.
3: És nekik nem is tudom, hogy hány ezer boltjuk van Amerikában, meg külföldön is van valahol.
2: Képzeld el.
3: Szóval
2: én már csak azért akartam mondani, hogy látod, ennyire sokfajta kaja van. Csak a franchise-okra gondolok. És tudod, múltkor álltam sorba Belgrádban a KFC-nél, meg utána szintén Belgrádban a Mekinél. És akkora sorok vannak ott, a durvább az élvény, mint mondjuk Budapesten, vagy nem tudom, Bécsbe, akkorák a sorok, és belátsz a konyhába. És látod azt a sürgésforgalmat, mennek.
3: Igen.
2: És te, amíg sorba állsz, addig ugye ez van, és amíg eszel, látod, hogy ez van. És az jut az eszembe, hogy hol van ez a rengeteg állat? Te ebbe belegondoltál valaha? Én ezt nem tudom elképzelni. Én ez is nagyon szuper, meg érdekesek ezek az adatok, hogy mennyi a bevétel. De hány tonna hús megy ott el? Én erre lennék
3: hát
2: kíváncsi, nem?
3: Óriási mennyiség szerintem, óriási
2: hát
3: mennyiség.
2: Hát ez eszméletlen.
3: Vannak olyan gazdák szerintem, akik kifejezetten csak nekik termelnek.
2: Ez biztos.
3: Tehát ezek óriási nagy dolgok, és én pont a Viktorral beszélgettem erről, és akkor mondtam, hogy őnek is vannak saroléi, és
2: az
3: marhák. Hát azok a marhák.
2: Aha.
3: Lehet,
2: ja,
3: bennünket.
2: Annak a Viktornak, a Viktor barátunknak.
3: Persze,
2: igen.
3: És ugye ez egy húsmarha fajta. És akkor én kérdeztem tőle, hogy de mondom, ehhez képest hol van az Angus marha, amiről annyit hallunk.
2: Igen.
3: És mondta, hogy hát azt mondja, az Angus marha az itt van, és a saroli az ennyivel fölötte van. Ezt nem is gondoljuk, hogy a saroli az a csúcsa. Igen.
2: Nem gondolnánk.
3: Én sem gondolom, mert mindig az Angus halljuk.
2: Igen, mindig.
3: De az Angus az meg azért érdekes, hogy a steak szempontjából miért érdekes, a steak szempontjából fontos ez. mert hogy az Angus az, az Amerikában egy ilyen őshonos fajta, és ott abból azt, azt ott nagyon jól lehet tartani, vagy nagyon sok van mm-hmm. bőle, vagy tehát, hogy megvan, hogy a, megvan, hogy nálunk inkább ez a menő, hát ez terjedt el, viszont ez a csúcsok csúcsa, tehát ez a deluxe,
2: úgy, jó.
3: Ami a húst illet.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes dolog, mint hogy az is nagyon érdekes, amikor tudod, a Komló Sandorral beszélgettünk, tudod, aki nálunk...
3: Ez egy francia marhafajta.
2: Nálunk igen. A barbecue-nak az apja, igen. Igazából. És akkor ő mondta, hogy amikor volt a verseny, az első grillbet járok, akkor ugye be kellett szerezni a húst, és nálunk olyannyira nincs igény erre a barbecue világra.
3: Nem, nálunk egyelőre, tényleg nincs.
2: Reméljük, hogy ez változik.
3: Lehet, majd. Hogy megváltozik.
2: Hogy, szóval nem bírsz elmenni a hentes boltba venni ilyen húsokat, hanem őnek úgy kellett külön megkérni, hogy hogy vágják le azt az állatot, mert hogy nincsenek azok, de az, de nem megy be egy átlag ember, és nem kér olyan spéci marha, igen, például, amit ugye te tipikusan mondjuk a steakre készítenél. Érdekes dolgok ezek. De szóval visszatérve arra, hogy és akkor nekem eszembe jutott, hogy a KFC esetében, hogy hol van ennyi csirke,
3: ja.
2: Mert ezek ilyen...
3: Hát csirkefarmokon.
2: Aztán különben nemrég láttam farmokon. Egy olyat, hogy Jézusom, nem láttam, hanem mesélt ez egyik ismerősöm, hogy van valami olyan csirkefarm, hogy 25.200 négyzetméteres hangár. És akkor mondom, hogy elnézést, mi? Hm. És akkor tudod, mi ezt nem fogjuk föl.
3: Nem.
2: De ilyenek vannak. Nem. Tudod, és akkor így, oké,
3: jó néhány, KFC-t ellát.
2: Hát szerintem az ellát egyet-kettőt. Csak gondolj bele, hogy hány van a világon. Na mindegy, szóval ez fölfogadatlan. És akkor megy a pénz. Az is egy nagyon érdekes dolog különben, hogy ez péretlen, hogy, hogy kialakult ez, hogy ez hol megy, hol nem megy, és hol milyen... Hogy is kéne ezt mondani? Melyik státusz kategóriához tartozik? Vagy melyik? Tudom, mire gondolok? Az, hogy egységáron van.
3: Aha.
2: Egységáron van. És erre te hívtad egyszer fel a figyelmet, hogy amíg nálunk itt van a Városháza alatt, és ilyen über fancy.
3: Igen, fancy.
2: És nálunk ez mindig drága volt. Uh-huh. Vagy drágának számított. Most is igazából. Pozasztó drágának számít. Addig például, különben Belgrád...
3: Hát egy 400 vagy 500 dináros Pieszkóhoz képest, igen.
2: Igen. Belgrádban tudod, hogy olcsóbb, megőrülsz.
3: Tényleg.
2: Olcsóbb. Na mindegy, egy picit.
3: Ja.
2: Nem tudom, szemben 3,50 szerintem itt a cheeseburger,
3: aha.
2: És lent pedig 3.
3: Aha.
2: Nem tudom miért. De alapvetően körülbelül ugyanott van az ára. Uh-huh. De ebből az jó, hogy mondjuk...
3: Állami támogatás.
2: Viszont
3: 2,80 írja, Robi.
2: Mármint hol? Nálunk?
3: Nálunk? Nem.
2: Nem hiszem. Na mindegy.
3: Havi,
2: nem ez a
3: havi pópuszt 200.
2: Ja, hogy van neki havi pópusztja.
3: De nálunk?
2: Nem tudom. Most 200. Miről beszélsz, Dobárdán? Ezt így nem értjük. Na mindegy, szóval egy szó, mint száz, csak azt akarom mondani, hogy addig Amerikában ugye azért rendkívül olcsó dolog. De ott nálunk,
3: hát ott
2: nálunk a kivételesek mennek el oda szépen felöltözve. Most
3: hát ez a különbség.
2: Viccesen,
3: ez a különbség.
2: Ott pedig,
3: hogy ott meg az a tehát nekem az volt érdekes, amikor mondta ott élő ismerősöm, hogy meg picit ugye a saját szememmel is volt alkalmam látni, hogy a Meki az tényleg olyan, hogy ott így a társadalom minden rétegéből ott vannak.
2: Ugye?
3: Nagyon durva egyébként. A burger, a burger király.
2: Jó.
3: Az meg olyan, hogy oda meg tényleg a legszegényebbek mennek.
2: De komolyan?
3: Esküszöm.
2: De mi, az, mi lehet
3: a munkásoknak, tehát az a része, azok a tényleg nagyon órabérben, nagyon keveset kereső emberek. Nem tudom, tehát ez így valahogy alakult ki, hogy az meg tényleg az ilyen szociálisan rászorulóknak
2: hát
3: szinte. Tehát ez a Burger King. Ez a percepciója.
2: Na
3: a
2: itt van,
3: Kingnek.
2: Bocsánat, fölmentem erre az egyik ilyen applikáción, ahol minden étterem fönn van, hogy fölmentem a Mekire. Itt, ezen az applikáción 3,20 a cheeseburger.
3: 3,20.
2: Na mindig különben. Szóval 3,20, Dobáldán Robinak az a nagy kedvenc Gurmanszkál, szerintem 3,90. Szóval most akkor érted, nálunk ez nem jó helyen van.
3: Nálunk ez, én amikor annak idején megnyílt a Meki, még gyerekkoromban, akkor mondták ott nálunk az idősebbek, hogy jaj, hát ez meg egy évet se bír ki. Meg ilyen, nem lett igazuk.
2: Hát jó, nem,
3: mert a Meki azért csak Meki. De olyan értelemben csak meg, hogy ez egy nemzetközileg ismert brand, tehát afrikai gyerekeket megmutatod a Meki jelet, akkor tudni fogják, hogy mi ez a Meki.
2: Persze, tehát, tudni fogják.
3: Ez egy ilyen szitu.
2: Van erről egy film? Michael
3: van a Michael Keaton, igen, ez egy jó film. Ez hogy indult be a Meki? Igen.
2: És van arról egy olyan jelenet, amikor a Michael Keaton elmegy ebbe az új felfogású étterembe enni. Uh-huh. És megrendeli a kaját, és odaadják neki, és mondja, hogy de mi ez már kész? Aha. És így mondja, csak hogy fölfogjuk, hogy ez mekkora innováció
3: igen,
2: volt
3: igen,
2: akkor.
3: Igen.
2: És mondja, hogy igen, persze, tessék, ez az öné. Azt mondja, aha. És de hol legyen meg? Azt mondja, bárhol. Azt mondja,
3: igen.
2: Azt mondja, de hogy bárhol? Hát azt mondja, üljön le egy padra, vagy nem tudom, sétáljon, vagy nem tudom, part, vagy nem tudom, mi volt a szöveg. Mondja, hogy ja, akkor vigye meg, és ott teszem meg, ahol akarok. És akkor mondja, igen. És akkor viszi, és akkor tudom, annyira ugye az egész elképzelés, hogy azt sem tudja, hogy most ezzel mit kell. Még kapta meg ilyen gyorsan, direkt hol legyen meg? Jó, nyilván azóta ugye meg lehet enni, most már be lehet ülni. Ja, de különben történt csomó helyen, és Olaszország ebben zseniális, hogy vannak ilyen helyek, ahol van ülőhely, meg van ez az ilyen, hogy megkapod a kajádat.
3: Aha, igen.
2: És például van egy ilyen szendvicsező, ami hatalmasat ment a TikTokon, és pont akkor voltam Olaszországban, amikor ez épp abban a városban nyílt egy. És elmentünk, és te hatalmas sor, tudod, mint amikor tudod, valami föl van hype-olva, és akkor vársz, tudod, ilyen 30 percet, mire sorra jutsz, és látom, hogy nem ül senki. És mondom, ha mi leülünk, tudod, Szerbiából jött, leülünk, és jött egy nagy néger fickó, egy ilyen biztonság, security, és mondja, hogy itt szeretnénk elfogyasztani a kaját itt ülve. Mondjuk igen. Akkor az feláras. És mondom, micsoda? Feláras az, hogy itt teszem meg a kaját. Mondom, akkor nem, köszönjük szépen, megyünk tovább. Találtuk egy bokrot, ráraktuk a kaját, és kész. Szóval, hogy azok az egyenesre vágott bokrok, jó sűrű, az jó. Lehet használni asztalnak a tetejét, haláli, szóval vannak
3: szóval
2: ilyen
3: itt, dolgok. Itt egyébként érdekes, mert tényleg néztem az Edináik ajánlóját, ők mondták, hogy hát itt a Meki valahogy ez így felturbozta magát. Egyszerűen arról van szó, hogy óriási osztalékot vett ki ez a Progress Kft., vagy Progress Étterem Hálózat Kft., akik üzemeltetik a magyarországi Mekiket. És ennek egy dolog az oka, az, hogy nagyon megy a Meki Magyarországon. Rettenetesen megy a Meki.
2: Elgépesztően.
3: Tehát 80, az árbevétel 89% az éttermi eladásokból származik, a felmaradó 10% az ilyen franchise díjakból, és ugye 123 Meki étterem volt Magyarországon tavaly, múlt év végén. Nem mindegyik működik érdekes franchise rendszerben. Érdekes. 48 működik így, a többit a vállalat menedzseli.
2: Aha.
3: Több mint 3400-an dolgoznak, és nagyon jó számokat sikerült produkálniuk. Tehát ugye ez abszolút. Tehát ez a Sír Sándor, vagy Sér Sándor, nem tudom, ez a Market ZRT alapítója, Progress Kft. Tulajdonosa, 5,2 milliárd forintot vett ki osztalékként.
2: Korrekt.
3: És a maradék 5,8 milliárdot az betett az eredmény tartalékba.
2: Aha.
3: Úgyhogy jól megy a biznisz. Jól megy a bor. Elég jól megy a
2: jut
3: bor.
2: Jut is marad is, ahogy szokták mondani, ugye? Jut is
3: jól
2: marad
3: megy
2: is.
3: A Meki. Jól megy a Meki. Persze most erre rá lehet sütni azt, hogy akkor mindenki rosszul étkezik, meg stb., de valamilyen megy. Tehát, hogy...
2: Őrület.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Mire emlékszünk legtöbbször gyerekkorunkból, ez a kérdés, és van egy különben egy lista.
3: Ez annyira elkeserítő egyébként, miért? Hogy alapvetően oké, hogy vannak ilyen nagyon korai gyerekkori emlékeink, de hogy igazából ami gyakorlatilag életünk első 5 évébe történik velünk, arra mi nem emlékszünk. Nem fogunk emlékezni. És ez nagyon érdekes volt, amikor én mondjuk így amiközben ugye a gyerekeimet nevelem, és még ilyen kicsik voltak, hogy így, tudod, történt egy csomó jó dolog, meg egy csomó szép nap, meg a szülinapok, meg kirándulások, meg jaj, így játszottunk, úgy játszottunk, és mindig eszembe jutott ez, hogy mennyire durva, hogy ők erre nem fognak még emlékezni.
1: Hát igen.
3: És hogy oké, hogy is mondjam, tehát beleivódik a gyerekbe.
1: Öntudatába,
3: tehát, hogy
1: igen.
3: Ezek a korai dolgok
1: hatások.
3: Hatnak rá, tehát, hogy a személyiség fejlődésére, meg minden egyébre az érzelmi
1: igen, de konkrétan nem emlékszem
3: minden, de hogy nem fog emlékezni rá, és ez nagyon ijesztő különben. Az első stabil emlékek jellemzően 2,5 éves és 4 éves kor körül alakulnak ki, de ezek csak ilyen emlékfoszlányok.
1: Hát ja, elég durva, de viszont van itt egy ilyen dolog, hogy mi az, amire viszont mi emlékszünk általában. Például egy esés, vagy kisebb baleset, ez így megvan gyerekkorból, vagy elveszni egy boltba, vagy a tömegben, orvosi vagy kórházi élmény, testvér születése, költözés, egy különösen félelmetes vagy szokatlan jelenet. Na most érdekes, hogy nekem ez a testvér születés abszolút nincs, meg valószínű, hogy nálad igen.
3: Hát nálam igen, mert én 10 éves voltam, amikor megszületett, elég nagy baj lenne, nem emlékeznék rá.
1: De nem, hogy azt mondja, hogy tényleg ez egy érdekes szituáció, mert akkor te lehet, hogy emlékszel arra is, hogy nem tudom, milyen volt, amikor először meglátod, vagy nem.
3: Emlékszem, persze, emlékszem, nagyon sírtam, meg arra emlékszem, hogy én előző nap elmentem, volt Gomboson egy ilyen Lajos Bolt nevű üzlet, és én oda elmentem, fogtam magam, volt egy kis zseppénzem, és oda elmentem, vettem neki egy rózsaszín plusz nyuszit.
1: Komolyan?
3: És az megvan a mai napig.
1: Amúgy
3: és cuki. Én ezt bevittem a kórházba, és megláttam, és nagyon sírtam. És másnap megint elmentünk meglátogatni anyukámat, meg a Fannit. És akkor meg máshogy, tehát ugye az újszülöttek nagyon sokat változnak az első napokban. Aha. És akkor megláttam, és teljesen máshogy nézett igen. ki. És akkor meg nagyon sírtam, hogy biztos elcserélték, és nem ő a húgom. Úgyhogy hát amennyire különbözik a természetünk, lehet, hogy elcserélték.
1: Fanny legenda.
3: De hogy ő, ugye, tehát én 10 éves voltam, amikor született, ugye egyértelmű, hogy nekem van olyan, tehát az első ilyen emlékem, talán az első, ez csak egy ilyen érzés, vagy nem is tudom, tehát vannak ilyen képek hozzá, hogy látom a kis háromkerekű biciklimet, és ott vannak a németországi rokonok nálunk, és megyünk be a nappaliba, és én ott valamit hisztizek a nappaliban, de még ott van benne a kis ágyam is, szóval ez egy korai emlék, de ez úgy valahogy bennem van. Meg igazából az is becsapós, hogy egy csomó minden dokumentálunk, tehát hogy egy csomó mindenről van fénykép, oké, hogy ma még több mindenről, mert mobillal állandóan fotózunk, de hogy régen is azért csak előhívatták a szüleink a képeket, és ahogy telnek az évek, és nézed vissza ezeket a fotókat, nem tudod eldönteni, hogy te emlékszel arra az adott pillanatra, adott napra,
1: hát ez az,
3: vagy csak igen. A fénykép miatt van meg benned az emlék. Ja.
1: Én emlékszem arra például, hogy nálunk volt, és ez látod, hogy milyen érdekes, meghatározó volt gyerekkoromban, icipici udvarunk volt, egy akkora nagy cseresznyefa volt, ami őrület. Én azon annyit voltam az a cseresznyefán. Apu épített arra egy platformot, egy ilyen lapot. Fel tudtál mászni, és akkor le tudtál ülni. És akkor miatt rengeteget másztam fára, rengeteget ültem azon a platformon, rengeteget játszottuk, rengeteget mentünk és szedtük a cseresznyét, minden a cseresznyefa körül. Nekem így van meg, hát most ez lehet, hogy nem ez ott a valóság, nekem így van meg. Ott követtünk el ilyen bűntényeket is, hogy onnan a cseresznyefa tetejéről láttuk, hogy amúgy így, mikor átnézel az összes kerítésen, akkor van egy nénének egy udvar része, ami megközelíthető, és ott vannak, ezek nem tudom, hogy hívják, ilyen gumós növény, ilyen virág, ami minden évben nyílik, és ilyen sárga.
3: Narcisz
1: valószínű. És akkor leszettünk valami 30-40 narciszt, és akkor mi ott azt ott válogattuk szépen, és akkor ugye jött hisztériázva a szüleimnek, hogy mert akkor most ő mit visz a temetőbe, és akkor mi pedig ott nem nézhetünk, hogy most mi a... What's the fuzz, ahogy szokták mondani most. Mi a probléma? Hát miért nem zárod el, néni, nem? Hát úgy voltunk, rossz gyerekek voltunk nyilván. Na mindegy, szóval, hogy akkor ilyen is volt, és mindig ez volt, mindig ez volt. Plusz érdekes volt, hogy képzeld el, hogy a megyfa, ahogy volt, vagy megyfa, cseresznyefa, ahogy vált, ugye volt az a, mert régen minden házban, nálunk még most is van, a családi házba, ez a szőnyeg poroló rúd. Emlékszel, hogy ez mekkora divat volt régen?
3: Igen, igen.
1: Ez mitől nem tudom, mindenkinek az élete múlna rajta, mindenkinek az udvarában volt egy ilyen szőnyeg poroló rúd, mert emlékszem, hogy gyere, Nagyi is, meg mindenki élvezte, én gyerekkoromban játszottam, hogy volt a, úgy vertük a szőnyeget, kiveri a szőnyeget, ott főhívod a tisztítót,
3: csináld meg. Ja, én egyszer próbáltam, és én majdnem leszakadtak a kezeim, én nem bírtam. Kicsi
1: jó dolog,
3: voltam,
1: jó dolog az.
3: Mondottam, hogy jó ötlet, de nagyon nehéz volt.
1: És csak azért mondom, hogy ez egyik fele ott volt különben a ennél a fánál, ami azért volt jó, mert néha, hogy ugráltam arra rá a fáról, és akkor ott hintáztam meg ilyenek, de néha mellé estem, akkor tudod, nyekkentem egyet, na mindegy, a betonod, egy ilyet. Ebből is látszik, hogy nem értem, hogy hogy éltük túl. De figyeld ez, de viszont, meg voltak ott ilyen kötelek is lógtak ott, és akkor tényleg mi katasztróf, hogy miket műveltünk ott abban az udvarban.
3: Én is rossz gyerek voltam, de én otthon nagyon jó voltam, de ahogy kitettem a lábamat a családi ház kapuján,
1: hallottam a sztorikat. És azt akarom mondani, hogy viszont a másik fel az, ott meg fel volt futtatva egy ilyen rózsabokor szerintem. Ilyen rózsabokor. És akkor az volt, hogy én egyik alkalommal húztam az egyik ilyen kötelszerűséget, vagy valamit itt tiszta erőből, nem tudom, hülyeskedtem, és egy háttal a bokor felé volt, és elszakadt a kötél. És beleestem a rózsabokorba, mint az állat, értitek? Mint az állat beleestem, hogy még a fejemből is a tüskéket szedték ki. Mondjuk az elég jó, az jó élmény volt, azt megegyezte, azt a kis vágták az egész bokrot, a szegény bokor nem ő győzött.
3: Nekem megvannak az illatok. Én azokra nagyon-nagyon illatok? Jól emlékszek, igen.
1: Milyen illatokra?
3: Gyerekkoromból, nagyon sokféle, minden. Milyen illat volt a dadámnál, milyen illat volt, amikor ezt vagy azt főzöd, milyen illata volt embereknek.
1: Igen.
3: És nagyon érdekes, mert gyerekkoromban volt egy nagyon meghatározó személy, ez a Márkó bácsi, róla már nagyon sokat beszéltem, és neki volt ilyen nagyon érdekes, nagykövet. Neki nagyon érdekes illata volt, úgyhogy nem tudtam hova tenni, és nagyon érdekes, mert jó, meg a amikor nála ebédeltünk, a salátákon volt ami olyan öntet, amire soha nem tudtam rájönni, hogy az mi lehetett, de úgy emlékszem rá, tudom. És képzeld el, hogy ettem, egy étterembe hoztak ki salátát, és olyan öntet volt rajta.
1: Igen.
3: Meg éreztem, ezt az illatot különben.
1: Kézzem,
3: és valaki itt írja, hogy ovillat, vagy iskola illat, imádom, és ez is nagyon érdekes. Nem elsőt szoktam mindig, így megyek érte a suliba, és akkor őt úgy megszeretgetem, és mindig mondom, hogy jaj, mondom, olyan jó kis iskolaszagod van, gyerek, de te kis iskolaszagú gyerek.
1: Igen,
3: és az ovi illat is ilyen, igen.
1: Írjad egy hallgató, hogy ovi illat imádom.
3: Meg arra emlékszem, amikor, de ez már most felnőtt koromban nyilván, hogy megszülettek a gyerekem, és arra emlékszem, amikor a gyerekek, tehát hogy először történt meg az, hogy mondjuk a gyerekemre más valaki vigyáz napközben. És elmegyek a gyerekemért, hazaviszem, és érzem azt az idegen szagot rajta.
1: De milyen vagy, ugyan már?
3: De nagyon durva, igen.
1: Az tényleg durva.
3: És ez olyan, mint az állatoknál egyébként, tök érdekes, mert hogy ott is, hogyha már nyilván én nem dobom ki a házból a gyereket,
1: most a bambikra gondolsz?
3: Hát például, vagy a madár. Igen. Tehát, hogyha te megfogod a kis fiókát, és az anyuka visszamegy a fészébe, akkor érzi, hogy más szaga van a gyerekének, a fiókájának. És ezt abszolút át tudom érezni, mert engem is nagyon zavar, amikor érzem, hogy a gyerekemnek más, nem az az otthoni illata van, vagy
1: ez
3: tudod, vagy az ovi illat, vagy a suli illat, hanem megáll valami más, valaki másnak a parfümjét
1: átveszi. Jó, hogy a gyerekeid nem bambik. Mert mind ott lennének az utcán valahol. Igen. Zapát Filip.
3: Igen.
1: Te idegen illat.
3: Igen, igen. Mi ez az idegen szag? Ma kint fogtok aludni a házad.
1: Igen, igen, igen. Addig nem jöttek be házba, amíg visszakapjátok a régi szagotokat.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Ki az ágyban a lustaságok?
5: Pannon reggeli 91.5.
6: A reggeli legjobb pillanataiból.
7: Brasnyó Zoli egy picit megváltozott. Szia, új Brasnyó Zoli.
8: A meglepetés. Sziasztok.
7: Na, figyeljetek, elmondjuk őszintén, hogy ebben a mai műsorban annyi minden történt. Ugye ez az évad utolsó műsora, és hát úgy látszik azért, jó megtekerték azért, mert Brasnyó Zoli bejött korán reggel, azt mondja, hogy baj van, mondom, mi a baj? Hát, hogy úgy nem akar szólni, mert hogy olyan rosszul van, mint a kutya, de hogy azt gondolta, hogy majd így reggelre rendbe jön, de az igazság, hogy nem jött rendbe. Hát jó van, akkor mondom neki, akkor figyelj, mondom, hát menj haza, majd mondom, amit elbeszélek itt magam, vagy valami. Nem, azt nem. Hát akkor hívjunk fel valakit, mondom, hát mondom, ki van a presszón, azt mondja, az Edina. Hát mondom, akkor kérdezzük be meg a drága Edinát, hogy bejönne egy kicsikét elő, mondom, hát ha egy picikét, és mondom, megment minket. Akkor Brastyó írt neked, ugye, akkor te még nem láttad, de akkor Brastyó olyanokat szuszogott itt egy pillanatban, én írtam Edinának én is, hogy mondom, Edina, kérlek, gyere, mondom, Brastyó olyanokat szuszogott, kezdek félni. Komolyan. És ez csak Edina látta, hogy fölébredt, látta, és írta, hogy megyek, mondom, jó van, akkor szuper.
8: Közben, én mindig látod.
7: Hát Edinára lehet számítani, érted.
8: Cuki vagyok.
7: Igen, ezt nem is tagadtuk sose. Utána ugye következő... Igen, és szerény. Utána következő, az előző órában, jó, akkor már tudjuk, hogy Edina érkezik előbb-utóbb, mondjuk szuper, akkor ez megoldva.
8: Egy pipa.
7: Igen, egy pipa. Műsort vezetek. Nyilván azért szüleim tudják, hogy műsort vezetek, tudják, hogy elfoglalkozom. Hív édesapám, mondom, jó van, még édesapám, mondom, benézett valamit, mondom, nem, hogy biztos valamit akar. Írok neki, tudod, olyan műsorvezetés közben, tudod, mikor a hívásra válaszol az üzenetbe, hogy mondom, figyelj, most műsorban vagyok, de mondom, hívlak, amint bírlak, jó? Oké. És amint ezt így elküldöm, hív anyám. Na, mondom, jó, hát akkor nyilván ez valami baj, de hát az én szüleim nem szoktak hívogatni, tehát nyilván valami komoly baj van. És oké, mondtuk is a műsorban, hogy mondom, sorry, most mondom, zene, valami zajlik, tehát valami zajlik. És kiderült, hogy ott valami ház.

0: az építés körül valami gond van, és csak én tudom megoldani, és mondom, Jézus Isten, mondom, most komolyan élő műsor alatt, de elmondom nektek, mert az ő lett, tehát ilyen napunk nem volt soha.
1: Látom, mind a ketten mekkora megmentők vagyunk.
0: És basszus, és el kellett menni, ugye a szünetbe, amíg volt valahogy, tudod, most, na mindegy, és elrohadtam, mint az állat, a kocsit, kikapcsoltam a kipörgés, gátottak mindent, és mondtam, full gáz gyerünk, és valami csodával határos módon megjártam. Na mindegy, és mire visszajöttem, Edina is megjött, úgyhogy na, hát úgyhogy most megy tovább ez a műsor, a második fele, remélem sokkal nyugodtabb lesz majd már. És hát itt volt a mai napon sok minden itt témába felmerült. Az egyik dolog különben, hogy Dobárdán Robi mondja éppen, hogy no. Horgos 2 kifelé fix 1 óra plusz, szóval most jöttem, nagyon durva. És ugye beszéltünk...
1: Ja, hát igen, végre hazatért és végre Szerbiában tartózkodik, mikor már nincs rá szükségem. Köszönjük.
0: Igen, de a Dobárdán Robival szeretett volna tegnap Edina időt eltölteni az autóban, és hát...
1: Na!
0: Mi van?
1: És szépen mondtam, mondd el az igazság.
0: Igen, és akkor felhívta Dobárdán Robit, hogy szia Dobár, én vagyok az Edina, tudod, a rádióból.
1: Nem
0: és
1: hívtam, hogy, csak jöttem neki egy kedves kis üzenetet.
0: Mehetnék holnap veled, Dobár. És akkor mondta Dobár, hogy hát azt mondja, sajnos azt mondja, nem vagyok az országban, úgyhogy nem, de... De lepasszott egy kollégának.
1: Milyen szép esélyt írtál. Ha?
0: Ugye?
1: Igen.
0: És akkor azt a Dobár, hogy nem, de most visszatért a Dobár, és beszéltünk ma arról, hogy vannak ezek az ilyen szimulátorok, amikor tudod, a számítógép elé veszel egy kormányt.
1: Jó, és akkor, azok nagyon jók.
0: Hát amúgy...
1: Még fék, meg gáz, nagyon jó.
0: És akkor mesélt az egyik barátom, hogy az, hogy a tesója vett most lehet, és hogy mennyire jó, mert hogy nem egyet fordul, hanem nem tudom én annyit, amit egy rendes autó kormány. És akkor elgondolkoztuk, hogy basszus amúgy, ha meg kéne satszolni, meg tudjuk mondani a kapásra, hogy hányat fordul egy autó kormánya? És mit Viktorra satszoltuk, hogy talán 2,5? Talán annyit fordul? De tudod, hogy fordul 1-et, 2-t, meg még egy felet? Mennyit lehet tekergetni a kormányt?
1: Jézusom, ezt soha
0: és
1: nem figyeltem.
0: És Dobár most hazatért, és mondta, hogy azt mondja, leteszteltem.
1: Kipróbál? Ja,
0: azt mondja, leteszteltem, azt mondja, nálam egy teljes kör, meg egy negyed. Ennyit forog. Az úgy nekem elég kevésnek tűnik.
1: Egyébként.
0: Szerintem biztos. Van ez az adaptív kormányzás egy idő után. Te ezt ismered, Viktor? Ja, nem is figyel valamit, beszélget
1: Viktor!
0: Valaki.
1: Viktor! Na, ott van, odafigyelt. Na, figyeled
0: adaptív
1: ezt?
0: Kormányzást ismered? Az autóknál? Viktor?
1: Nem.
0: Na, de ezért fontos ez a mennyit pördül. Különben itt van Viktor, hogy a Dobár megfejtett azt, hogy onnan letesztelte egyet, meg egy negyedet pörög csak. Úgyhogy beszívtuk. De nem baj. Az adaptív az olyan, vannak egyes autók, amik gondolom, hogy tudják, hogy mennyivel mész. Ha lassan mész, akkor várjál, hogy megy? Igen, ha lassan mész, akkor engedi, hogy teker sokat, és csak picit fordítja a kereket. Amikor viszont gyorsan mész, akkor pici mozdításra is annyit teker, hogy valami jobban mozduljon az autó. Valami, tehát, hogy nem ugyanannyit forog a kerék mindig ugyanannyi mozgatásra. És állítólag ez különben nem zavaró, hanem hogy ez jó.
1: Én ilyeneket sose figyeltem, őszintén. De most tényleg
0: hányat várjál, hogy
1: gondolkodok közben? Hányat
0: kicsi,
1: fordul,
0: nem, kicsi, mikor lassan mész, kicsinél nagyot mozdít. Valami ilyen hülyeség van valami. Mit mondasz, hogy a micsoda?
1: Most gondolkozok én is, hogy amikor tekerem a kormányt, akkor hányat bírok.
0: Nem. Hát de mondom, Dobár azt mondja, hogy egy egész...
1: Hát
0: egy
1: az
0: meg
1: egy dolog,
0: negyen.
1: Hogy ő mit mond, meg én mit mondok.
0: Ati azt mondja, nem tudom, szerintem másfelett fordul egy irányba. Hát igen, körülbelül ott van. Na hát ez érdekes. Na mindegy, szóval ezt is megfejtettük már, jó? Edina, te mióta vezet? Vezettél te még ilyen régi autókat, ilyen Jugót, meg 101-est?
1: Szerintem... Na, Jugót
0: csak a,
1: lehet.
0: Csak a Samarát?
1: Igen. Nem csalom meg. Egyébként... Gondolkodok a Jugón, hogy azt hajtottam. Szerintem azt hajtottam.
0: Jugot?
1: Azt hajtottam, igen. Igen. Hát meg a Floridát, ugye, amit beszéltük már korábban, hogy ami volt, de hát akkor még kisgyerek voltam, szóval nem úgy, hogy engedélye, hanem így kis
0: illegálisan.
1: Hát igen.
0: Orom utcáin.
1: Igen. Nem, a kis
0: Oromon földes... van rendőr?
1: Hát ha kijönnek, akkor igen, Kanizsáron.
0: De ami van valahogy, ellenőrzik a sebességet, vagy bármit?
1: Hát a rendőrök, ha kijönnek, akkor igen.
0: De van, hogy kijönnek?
1: Persze.
0: Ja, tényleg?
1: Erőszeretett. Tehát gondoljunk bele, amikor nyilván a legjobbkor jönnek ki. Amikor aratás van, amikor munka van, cseszegessék az embereket. Ja nem, hups. Nem, dehogy.
0: De. Szóval Orom nem olyan, ahol lehet vadulni bármivel.
1: Hát hál' Istennek azért vannak kedves emberek, és olyankor ugye nyilván létezik a csoport is, és olyankor megosztjuk a kis gondolatainkat.
0: De van Orom csoport?
1: Persze, mit gondoltál?
0: Mi, Orom Viber csoport?
1: Nem, Facebook csoport.
0: Facebook csoport?
1: Igen.
0: Az egész falu rajta van?
1: Hát...
0: Az durva.
1: Igen, mármint akinek nyilván van Facebookja, annak van. De igazából vannak környékbeliek is, szóval nem kimondottan csak Orom csoport, amiben oromiek vannak. És hát oda nyilván szoktuk kiírni, hogy hát rendőrök érkeztek.
0: Na jó, de ebben miket írnak még különben?
1: Hát bármi, valakinek elveszett valami, vagy valaki keres valamit, vagy nem tudom, eladó valami, vagy hát ilyen infókat, ilyen alapinfókat.
0: Vagy keres valakit. Pisti szakította barátnője, most felszabadul.
1: Nem, ott azt a piacon beszéljük meg.
0: A piacon? Az hogy néz ki? Mi nem. Az, hogy a piacon?
1: Nem fedem fel az oramiak titkát.
0: Hát jó, de mesélj, ez olyan, mint egyszer olvastam egy cikket arról, hogy régen milyen fontos szerepe volt a kútnak a faluba, mert ugye mindig az emberek mentek a kútra vízért,
1: na.
0: És akkor kialakult egy csomó minden, hogy nem tudom, a kút volt a beszélgetési, találkozási pont, hogy a kút volt a
1: egyébként
0: a randik
1: szerintem nem
0: helyszíne.
1: Egyébként
0: hogy...
1: csak nálunk van így, nem csak oromon van így. Független attól, hogy én már 11 éve nem élek ott, de nem hiszem, hogy sokat változott a helyzet.
0: Szóval,
1: de...
0: hogy a piac az, ahol kimentek, és akkor ott mindenki
1: igen,
0: connecting
1: egy
0: people.
1: Igen, egy héten kétszer van piac, szerdán és szombaton, és hát igazából mint itt Szabadkán, vagy szerintem elég sok kis településen is, falukban is, hogy ott az emberek találkoznak, és akkor hogy elbeszélgetnek egy kicsit. És
0: úgy álltok, fogjátok, fogtok
1: reggel,
0: egy-egy tojást, vagy valamit,
1: hétre a
0: és
1: piacra,
0: akkor
1: és akkor 10-kor érsz haza.
0: Ja, igen.
1: Igen.
0: És te ezt éled?
1: Hát én elég nem szoktam járni már oda a piacra. Hát nem voltam mostanában. Jó, pár éve nem voltam.
0: Akkor most outsider vagy, basszus.
1: Igen. Tényleg régen nagyon sokat, mindig mentünk anyuval, meg a mamámmal. És akkor mindig vettük a jó kis zöldségeket, meg ott egy anyukárolt a ruhákat, akkor annál vettük a nadrágot. De jó volt tényleg, így most visszakalandozva.
0: Látod? El kell menned megint a piacra.
1: Igen, igen.
0: El kell menned a piacra.
1: Sőt, szombaton szabadnapos vagyok.
0: Na?
1: Ja, Jézusom.
0: Andor írt, azt mondja, hello, én is oromi vagyok.
1: Hűha. Most nem tudom, hogy ki.
0: Hát jó, mert nem kell, hogy ismerj mindenkit, tehát csak írja.
1: De egyébként különben ez nagy... Igen?
0: Írja az egyik hallgató. Eladó, kreka, veszó, örökégő, kájha, vagy csere, hűzói.
1: Egyébként nyilván ilyeneket is beleírnak a csoportokba. Írja tényleg egy kis piac is ilyen. Hát igen, azért mondom, hogy az ilyen faluk, azok, de ez ilyen jó egyébként, mert akkor mindenki tud rólad mindent.
0: És ez jó.
1: Többet is mit kellene.
0: Az jó, hogy rólad tudnak dolgokat? Hát te azért mondjuk...
1: Szerintem nem. Hát nyilván az, hogy nem élek ott már 11 éve.
0: Ja, azért mondom, Edináról tudnátok a felét, azt szerintem ott... Szerintem szegény orrom az így.
1: Ezért vagy itt, te hál' Istennek. Majd te itt elplegykálsz mindent.
0: Á, csak egy részét.
1: Egyébként
0: maradjunk annyiban, drága oromiak, Edina nagyvárosi lány lett. Nagyvárosi
1: de
0: lány lett.
1: De azért nem, nem. Tehát, hogy én sose felejtettem már, hogy honnan jöttem, és nagyon, és egyébként szeretek hazamenni, nagyon szeretek hazamenni.
0: Csak
1: nyilván
0: biztos
1: az ilyen városi... Hát igen. Nyilván,
0: tudta.
1: Nyilván a városi nyüzsgésből azért jól esik hazamenni, és csak a csendben, nyugalomba élvezni a kis kukorékolást, meg a kutyával eljátszani, meg sétálni egyet, meg tényleg ott a mi utcánkban nagyon... Tehát, hogy mondjam, mindenki szépen rendbe tartja a házatájékát, és én tényleg szeretek ilyenre hazamenni, hogy úgy tavasszal is szeretek sétálni, meg én szeretek hazamenni tényleg oromra, mert jól esik tényleg ebből a városi életből kiszakadni, és hazamenni egy picit megnyugodni.
0: És különben Gizella írt nekünk, azt mondja, hogy jó napot, én már mai napig júgót hajtok. Na, hát ez tök jó.
1: Az igen.
0: Ez tök jó, egyre nagyobb kincs lesz ez, úgyhogy nehogy eladjátok.
1: Géza bácsi is írta, látod, hogy Pacsérnak is van, meg Bácskos Utfalvának is Facebook csoportja. Szerintem egyébként majdnem minden településnek
0: komolyan?
1: Már lassan
0: mekkora?
1: Van. Igen, és az emberek ott nagyon sok mindent írnak, és most tényleg ezen gondolkodok, hogy Nagy Andor és Oromi.
0: Hát jó van. Hát figyelj, hát...
1: Mindjárt beindul a kis FBI-os nyomozós énem, és kiderítem, hogy ki vagy, és honnan jöttél.
0: Hát jó, lehet, hogy Andor vág téged, aztán... Ennyi. Majd legközelebb köszön neked.
1: Ajánlom is.
0: Neked, ugye?
1: Csak kajabája, hogy én szoktam mondani.
0: Kajabája, igen. Edina mindig talán ilyen kifejezésekkel. Na szóval, falu. És meg a júgó, ugye? És
1: ugye?
0: Azért, mert különben ez a júgó is érdekes volt, ezért a júgóban az teljesen, ugye most már megfeledkezünk róla, annyira elkényelmesedtünk, de ezek a júgók igazából full analógok voltak, ez az érdekesebb. De hát se szervó, se ABS, se klíma, semmi nem volt bennük az égvilágon.
1: Az ablakot.
0: Csak a lengetted az ablakot, és mégis én ezzel rengeteget évekig mentem ilyen júgóval mindenfelé. Emlékszem, az utazó sebesség kényelmes azon 90 volt, de hát nem is repültek ezek az autók, de mondjuk akkor még nagyon autópálya se volt.
1: Hát igen.
0: Ez a brutális ebben. Úgyhogy, és nem tudok visszaemlékezni arra, hogy mondjuk milyen lehetett azt a kormányt úgy tekergetni, amikor mondjuk úgy parkoltál, vagy valami, abszolút nem tudom.
1: Egyébként azt szeretem, amikor, és ezt megint csak nyilván a falusiak tudják, hogy van az az ember, akinek van egy lehet egy régebbi típusú autója, teszem azt példagyanánt, egy Yugo. És azzal megy mindenfelé munkákat intézni, tehát munkával kapcsolatos dolgokat, mezőgazdaság, földeket, terepszámlát, tetere-detere. Hazaér, jó kis munkásruha, minden tiszta kosz, levádlik, ahogy én szoktam mondani, ez azt jelenti, hogy átöltözik és megfürdik, és akkor beül a nem tudom hány ezer eurós új autóba. Tehát, hogy ez a tipikus ilyen, hogy vannak ezek az emberek is, akik tudnak egyszerű emberek is lenni, hogy én szoktam mondani, hogy tudják, hogy munka, és mi ez a munka, és megcsinálják, és nem az van, hogy mással csináltatják meg, hanem igenis mennek, és ők is tetőtől talpig tiszta koszok, mert munka van, és aratás van, és minden.
0: Igen, és utána pedig el tudom képzelni, különben simán, hogy utána pedig ugye szépen letusodnak, felveszik a szép
1: rád. Ezt pozitívként mondom.
0: Beülnek, tehát, hogy... beülnek a BMW-be, és megnyomják, hogy a the candy shop. Így nyomják a romom? Így tudom elképzelni. Az egyik hallgató írja, hogy azért én is meghallgatnék egy kívülállót oromról, mármint Edináról, hogy mi a véleményük.
1: Ki írta ezt? Ne olvasd.
0: Nem. Jó reggel, de jó a műsor, örülök, hogy nem a kolbászevésről beszéltek, üdítő. Üdvözöllek benneteket. Azért, erről mert... súlyosan le vagy tiltva különben, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan írták, hogy nagyon szeretjük egyébként, csak ne beszéljen a kolbászról.
1: Én már nem is beszéltem mióta róla.
0: Tényleg egy ideje nem említette, úgyhogy tényleg szépen viselkedik.
1: Bántatok itt engem, azt nem is hozom föl.
0: Opa, itt van Roland, azt mondja, hello, üdv Svájcból, én is oromi vagyok.
1: Oromiak nagy világ találkozója lesz itt a Pannon reggeli záró műsorban.
0: Képzeld el, mi a franc történik? Hát itt
1: a... És most a hallgatók nem látják, de érkeztem. A kis szomonos szendvicsemmel.
0: Igen, Edina állítólag ilyen szendvics, ez nagyon szendvics. Ezt nekem megígérte, többször, hogy csinálnak ilyen szendvics, ezt soha nem csinál. Veled. Nem kell, mert most diétán vagyok.
1: Hát
0: de különben igen. Úgyhogy mondta, hogy szépen meg fog teríteni ott a teraszán, és akkor közben nézzük a várost, meg ilyenek. Hát mondom, állj, de például sose hívott meg. Mi csak ígérgeti, de jó van, nem baj. De nagyon szépen elmagyarázta, hogy milyen szendvicseket fog csinálni. Elméletben el is fogyasztottuk, szóval teljesen jó volt, úgyhogy abszolút jó. És akkor most hozott egy szendvicset, hogy így majd mutassuk különben, amúgy ő tényleg tud szendvicset csinálni. Úgyhogy igen, mit láttam rá az üzenet, vagy még fagytál?
1: Igen, ja,
0: Milyen üzenet jött? Láttam, hogy teljesen le van fagyva.
1: Az egyik hallgató, hogy tudom-e, hogy ki, akit igen. keresek, és nem tudom. És kérdezte, hogy írja körbe? Hát igen, akkor már most én nagyon kíváncsi vagyok.
0: Mi
1: és
0: az, hogy ki az, akit keres? Az Andor?
1: Igen.
0: A hallgató, aki írt, és neked nem tudod, ki az?
1: Nem, tényleg nem tudom. Ne haragudj, nem tudom. De egyébként az a durva, hogy nyilván hát idősebb, mint én, de hogyha én hazamegyek most, igen. és fiatalabb általános iskolásokat teszem, azt látok az utcán, vagy elmennek.
0: Tőket nem tudom.
1: Fogalmam nincs, hogy
0: hát de
1: kicsoda.
0: De miért tudnád? Miért barátkoznál
1: nyolcadikusokkal? Nem az, hogy most csak, hogy
0: hetedikesekkel.
1: Hát nyilván nem. De hogy érted, hogy úgy nem. Nem tudom, hogy kicsodák. És Andor
0: most, de ti vagytok a hibások, mert látjátok, mit csináltok? Most igen. Andor is ír, hogy kolbászos szendvics? Nem, nyilván nem, meg Edina különben most már tudja, meg elfogadta, hogy le van tiltva a kolbászról, de hát, hogy ez egy dolog. De mit akarok mondani? De különben tényleg mi van benne? Mert tudom, hogy valami pesztót raksz bele.
1: Egyébként jó van, van benne kolbász, ja, van benne ilyen füstölt csirkemelsonka, pesztó, vajkrém, saláta, és...
0: Imádom, hogy ilyeneket eszik.
1: És ennyi. Sajtra már nem volt időm belereszállni.
0: Különben az a fantasztikus, nem tudom, ezt hogy csinálja, ezt mondtam egyáltalán többször. Szóval én látom, ugye, hogy miket eszik. Mi erről nem szoktuk ugye beszélni itt feltétlenül a rádióba, de ugye, hogy miket eszik. És akkor Edina szépen ugye fogja, Edina különben full vékony, aki nem tudom, még nem látta esetleg, ugye full teljesen vékony, és akkor reggel jön, és akkor én pedig folyamatosan valami rohadt diétán vagyok, én küzdök itt folyamatosan a kinézettel, és eszem az ilyen nem tudom, ki salátámat, meg a nem tudom micsát. Edina, aki meg ilyen, ki tudjátok, ilyen fullos, azt mondja, hogy megfogja, hogy hívják valami nagy edényt. Mondom, ez micsoda? Azt mondja, csokoládé puding, tettem rá nutellát, megszóltam kekszet,
1: nem teljesen,
0: meg nem
1: minden.
0: Tudom, hogy tettem a tetejére egy cukros habot, vagy nem tudom, milyen esetet. És ezeket eszi.
1: Akkor egyébként most eszi spagettit a akartam mondani reggelire, de úgy voltam vele, hogy inkább megcsinálom a szendvicset.
0: És ilyeneket csinálni, hogy titek állandóan. Szóval őrület.
1: Jaj.
0: Na Dominik is írt nekünk azt, hogy a Zentán Csókára vezető hídon baleset történt, 1-3 órát zárva lesz, 2 kamion ütközött. Jézusom.
1: Hát az baj.
0: Mondjuk az elég durva.
1: Jaj, én ezen a hídon, úristen, én ott mindig nagyon félek. Mindig nem tudom, van egy ilyen, alapból félek az ilyen Tisza, Duna, tehát rámenni. és mindig tudom, hogy nem fog, de van bennem egy ilyen...
0: Ja, hogy az szomlik?
1: Igen. Tehát, hogy így, hát így bennem az, van egy ilyen kis stressz faktor is. Oh.
0: Én éppkülönben az az érdekes, hogy múltkor nagyon gyorsan el kellett jutnom Zentára, és a haveroméknál ültem, és azt hiszem, hogy ők ajánlották, hogy menjek Oromon keresztül, mert hogy elég szűk az út, de jó az út, és hogy motorral az tökéletes, mert át tudok repülni. És tényleg én arra nem járok soha, de őszintén tényleg az elég jól levágtam, és tényleg jó el lehetett jutni. Utána pedig Zentára át kellett rohannom Magyar-Kanizsára, és én magamtól vagy Török-Kanizsára. És akkor én magamtól ugye mentem volna a klasszikus úton, ugye, hogy Zenta, és akkor az a kerülő út, ugye, amikor Topolya felé mész, akkor jobbra lefordulni Kanizsa felé, és megint csak mondták, hogy én tényleg néha a legegyszerűbb dolgokat nem veszem észre. Mondták, hogy de miért nem megyek Csókán keresztül? És akkor mondom, basszus, tényleg.
1: Igen.
0: És akkor mentem át ezen a hídon, úgyhogy nekem most nemrég meg volt Orom is, meg ez a híd is, ugye minden keresztül repültem mindenfelé.
1: Ebben a témában.
0: Abszolút. Úgyhogy igen, ez teljesen jó volt. Úgyhogy igen, megjártam mindent gyorsan, röviden, és effektíven, ahogy szokták mondani. Úgyhogy teljesen jó volt.
1: Micsoda szép kerek, hát igen. Jelentéses megfogalmazás.
0: Úgyhogy ez egy ilyen történet, őrlet. Na lényeg az, hogy oké, itt vagyunk, meg vagyunk, Edinának itt valaki szendvicskéje, úgyhogy minden rendben van.
1: Örülök, úgyhogy... hogy ennyi oromi, aki nem is szó szerint már lát, hogy Oromon él, de itt van, és biztos, hogy más oromi is hallgat, és tudom, hogy hallgat. Mármint nem engem, nem csak engem, most nem tudom, azért mondom, hanem...
0: Ezt milyen sunyin mondtad, szóval szedjünk egyet.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
11: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: 8:19 kívánok nektek szép reggelt, kellemes délelőttöt innen a 91,5-ről, és hadd mondjam el, hogy ma egész 14 óráig leszünk együtt, aztán jó zene, majd jön a csillaghullás, ez vár rátok délelőtt és délután, de ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy igazán jó kis tartalmakat készítettünk nektek mára. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy mit hallhattok, hogyha velünk maradtok a presszóban elsősorban. Hadd mondjam el, hogy ma a Juditok és a Xéniák ünneplik névnapjukat, gratulálunk a hölgyeknek, és azoknak is, akik születésnapot ünnepelnek. Ma például Arnold Schwarzenegger színész politikus, 79 éves a mai napon, és Jean Reno is ma ünnepli a születésnapját, ő egy évvel fiatalabb, 78 éves, és mondjuk el azt is, hogy 68 éve a mai a barátság világnapja. És akkor már is rátérek témáinkra. A többi között majd lesz egy felhívás kihívásra, talán így ez a legjobb, amit a legjobb kifejezés, amit erre a témára mondhatnék. Dujmovics Viktor, az ötletgazda elmondja, hogy milyen kihívásra invitál benneteket, és annyit mondanék erről a kihívásról, hogy jót tesz a testnek és a léleknek is, hogy miért, az majd ebből a beszélgetésből ki fog derülni, de azt is megtudhatjátok, hogy mi a spinning, miért jó ezt a mozgásformát művelni, és hogyan lehet megszeretni tulajdonképpen. Aztán ugye érkeznek megint a meleg napok, a meleg órák, amit nem csak mi viselünk nehezen, hanem házi kedvenceink is, hogyan tudunk rajtuk segíteni, ezt ismételten el fogjuk mondani, és jó szándékú emberek figyelmére is számítunk, mert hogy a Szabadkai Szuboticzke Nyuskice Állatvédő Egyesület örökbefogadási akciót szervezett és tart az egész nyáron. Úgyhogy ha szeretnétek bekapcsolódni, akkor tegyétek meg, mentsetek meg egy állatot a menhelyről, és a Panorpresszó Facebookos oldalára fel fogjuk tenni azokat az állatokat is, azokat a kutyusokat elsősorban, akiket örökbe lehet fogadni. De a mai Panorpressz utolsó részében szólunk a női birkózásról is, tehát nagy vonalakban ennyi, mindenkinek jó vételt és kellemes időtöltést kíván. Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni.

0: Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Programajánló.
4: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
8: Média támogató a Pannoner TV.
9: Itt a Pannon Rádió.

A Panopresszó első órájában pedig kukkancsunk ki a határra, megnézzük, hogy mi a helyzet. Abban az esetben, hogyha Szerbiából mennétek Magyarország felé, akkor talán a Horgos 2, Röszke 2 átkelőt nem lenne rossz elkerülni, mert hogy ott több mint egy óra a várakozási idő, Királyhalom, Ásotthalom fél óra, de a többi határátkelő helyen nincs hosszabb várakozási idő, úgyhogy arra bátran meg lehet indulni. Ha viszont Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor ott egy picit rosszabb a helyzet. A Röszke 2, Horgos 2-n több mint 90 percet kellene várakoznotok. A Röszke 1, Horgos 1-en pedig 70 perc a várakozási idő.

Egy közérdekű információval érkezem most. Ez az információ azoknak szól, akik mondjuk ott a vasutas helyi közösségben és Makhetes környékén laknak, arról közlekednek, mert hogy péntektől forgalomkorlátozás lesz a Majsai hídnál, és akkor mondom is az információt teljes egészében. Pénteken kezdődik a körforgalom építése a Majsai út, a Jován Mikics és a Jován Cvígy utca kereszteződésében. A munkálatok első fázisa szeptember 26-áig tart, ez idő alatt több ponton is megváltozik a közlekedési rend. A munkálatok ideje alatt a Jován Mikics utca nem lesz átjárható. A Tölgyfa utca felől érkezők be tudnak hajtani az utcába, és onnan a Jován Cvígy utcába is bekanyarodhatnak. Tovább azonban nem haladhatnak. A Koszov utca felől érkezők szintén csak az építési területig közlekedhetnek, azon nem tudnak áthaladni. A Majsai úton a forgalom a munkálatok ideje alatt is folyamatos lesz, azonban az ideiglenes jelzőlámpák szabályozzák majd, amelyek felváltva engedik át a járműveket. A Majsai útról ugyanakkor nem lehet majd bekanyarodni a Jován Mikics utcába. A Szabadkai Városi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyi energetikai és közlekedési titkárságának tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozások első szakasza július 31-től szeptember 26-áig lesz érvényben. Az építés megkezdéséről Góli Csilla, Szabadka város alpolgármestere Facebook posztban adott hírt, kiemelve, hogy ezzel a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós kitűzései a megvalósulás fázisába léptek.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Hallgass napjaink slágereit
13: és légy tájékozott.
12: Ez a Pannon Rádió.

0: 9 óra, 14 perc a pontos idő. Szabadkán és környékén ezekben a percekben 31 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Ez még csak a kezdet. A legmelegebb órákban ma elérjük a 37 fokot is. Úgyhogy folyadékot vigyetek magatokkal, tiszta, friss vizet lehetőség szerint, védjétek a fejeteket, és világos ruha, szellős ruha legyen rajtatok, hát talán így egy picit könnyebben el lehet viselni ezeket a forróságokat, és figyelmeztetést is kiadtak, erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A csúcshőmérséklet péntektől 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 Celsius fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában biztosan, hogy kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 Celsius fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 Celsius fok között alakul, amit mondani tudok, az, hogy kitartás.
1: Pannonrádió.
2: Az interneten

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Editor's Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Ugye az imént elmondtam, hogy figyelmeztetést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet a nagy meleg kapcsán, úgyhogy oda kell figyelni arra, hogyha kimentek, akkor hogyan öltözködtök, természetesen legyen nálatok víz, ahogy említettem is. De még egy kis jó tanács a nagy melegben. A tartósan rendkívül magas hőmérséklet jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A legnagyobb veszélyt a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás jelenti. Különösen veszélyeztetettek a legérzékenyebb csoportok, ők pedig a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők, valamint azok, akik a szabadban dolgoznak vagy tartózkodnak. Ajánlott kerülni a közvetlen napsugár, emellett fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, és amikor csak lehetséges, a hűvös helyiségekben való tartózkodás. Az elhúzódó hőhullám jelentős terhelést ró az elektromos energiarendszerre, mivel a hűtés miatt megnő az áramfogyasztás, miközben a vízellátásra szembeni igények is emelkednek. Legyünk tehát óvatosak az utakon, a hőség miatt csökkenhet a koncentráció is, ami közlekedési balesetek vezethet. Hozzáteszem még azt is, hogy gépjárműben, a melegben sem gyermeket, sem idős szemét, de házi kedvencet sem hagyjunk még egy percre sem, mert nagyon gyorsan felmelegszik az utastér, úgyhogy erre kifejezetten figyeljünk oda. És ami a házi kedvenceket illeti, a híradót követően lesz arról is szó, hogy hogyan tudunk nekik segíteni a nagy melegben.
1: If the whole world just falls into darkness and every color is fading to gray.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

A folytatásban pedig egy holnapi programra hívom fel a figyelmeteket. Szabadka Város Sportszövetsége pénteken 19 óra 30-kor látványos sport és szórakoztató rendezvényt tart a Sétverdei nyitott medencénél Szabadkai Vizes Kihívás elnevezéssel. Az eseményen 4-6 fős csapatok mérik össze ügyességüket és kitartásukat. A belépés díjtalan a nézők számára. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Ismét napirendre kerül a REM elnökének és alelnökének megválasztása. A szerb elektronikus médiumokat szabályzó testület, a REM, ma tartja második alakülülését, amelyen ismét napirendre kerül az elnök és az alelnök megválasztása. Az első, július 20-ai ülésen nem sikerült döntést hozni, mivel a két legtöbb szavazatot kapott jelölt, Milos Garic és Mileva Malesic egyaránt 4-4 szavazatot szerzett, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsa 8 tagból áll, ők adhatják le a voksukat az elnök személyére. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM paksi atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, ma a jelenlegi vízállás paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó, keddi 7,1-es erősségű földráng és halálos áldozatainak száma, közölte a japán kormány. A menti alakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegenes, áram és vízállátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek a károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben legalább 50-en vesztették életüket. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. A közel-keletért felelős amerikai katonai irányító törzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este 8 órakor kezdődött a csapássorozat. Erőteljes válaszként a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra. Szerdán közölték, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg. Donald Trump amerikai elnök szerdán az iráni offenzívákat úgy kommentálta, most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk. Arra is utalt, hogy zajlanak az egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni. Ukrán dróntámadás ért egy oroszországi Wildberries raktárt szerdára virradóra éjszaka. A támadás következtében tűz ütött ki logisztikai központban, egy ember megsérült, az épületből pedig mintegy 200 alkalmazottat kellett evakuálni, közölte Pavel Malkov regionális kormányzó. A penzai létesítmény több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Wildberries közlése szerint ez már a 11. a vállalat infrastruktúrájáért ért ukrán támadás július 18-a óta. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem összesen 258 ukrán drónt semmisített meg 10 oroszországi régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger térsége felett.
0: Időjárás.
6: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: A Pannonpresszó folytatásában pedig a spinningről fogunk beszélgetni. A spinning egy csoportos, zenés, magas intenzitású beltéri kerékpáros edzés, amelyet speciális szobakerékpáron végeznek az oktatóval, és egy ilyen oktatóval, edzővel fogok beszélgetni a folytatásban, aki Faggyas Andrea is. Köszöntöm sok szeretettel, szervusz!
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, ugye a spinningről valahogy keveset beszéltünk az utóbbi időben, pedig egy nagyon jó mozgásformáról van szó, jól mondom?
2: Igen, igen, nagyon jó. Ahhoz hozzászólnék, hogy kültérben is szoktunk edzeni. Uh-huh. Mi itthon az udvaron szoktunk például, de inkább ugye teremben szoktak lenni a biciklik. Most ilyenkor, mikor jó idő van, meleg van, tavasz, nyár, akkor mi kint is, akkor ugye még a levegő is hozzásegít, hogy sokkal frissebb, jobb, több levegő kapunk edzés közben.
1: Andrea, te emlékszel-e arra, hogy mikor szerettél bele a spinningbe? Tehát mi volt az a pillanat, amikor ezt a mozgásformát választottad, vagy elhatároztad magad emellett, és nem más mellett?
2: Hát lassan öt és fél éve lesz, hogy egy váratlan helyzet hozta, hogy találkoztam ezzel a mozgásformával. Én soha nem sportoltam semmit, úgyhogy magamnak is meglepő volt, hogy ilyen mozgásba bele tudtam szeretni, és hogy most már ugye minden napjaim részévé vált, ennélkül el sem tudnám most már képzelni az életem.
1: Ugye én a bevezetőben elmondtam, hogy egy csoportos edzésről van szó, speciális szoba kerékpárokon, ugye tekertek, tulajdonképpen te irányítod az edzést. Hogyan néz ki egy edzés, akkor mondjuk el, mert ez a két mondaton kívül azért ez sokkal többről szól.
2: Persze. Egy olyan 45-50 perces edzésről van szó. Előtte bevezető van, bemelegítünk, megmozgatjuk az izmokat föntről lefelé, akkor utána megy a program, tehát ki van dolgozva, különféle mozdulatok vannak zenére, én most már súlyokat is szoktam alkalmazni, illetve ilyen 1,2 méteres gumit is, azt is beakasztuk a kormányba, illetve hátunk mögé vesztük, különböző pozíciókban tornáztatjuk a karizmait is, és utána pedig van levezető, amikor szabadon, ha még maradt bennünk energia, akkor bármilyen mozgás lehet közben még a levezetőnél, pedig lenyújtjuk az izmokat, hogy utána ne legyen izomláz a klienseknek.
1: Ez egy teljes testet átmozgató mozgásforma.
2: Igen.
1: És nem csak, hogy a teljes testet átmozgatja, hanem azért jó sok kalóriát is el tudtok általa égetni.
2: Igen, igen. Hát egy ilyen 45-50 perces edzés alkalmával, úgy, ha intenzíven tekerünk, akár 400-600, attól függ, hogy ki milyen intenzitással teker, úgyhogy nagyon sok kalória elégethető vele.
1: Azt mondtad, hogy te beleszerettél a spinningbe, de mennyire népszerű a környezetedben ez a mozgásforma? Tehát vannak hasonlók, akik szintén nagyon szeretik a spinninget, és
2: igen,
1: nem adnák semmiért sem?
2: Igen, igen, vannak, akik nálam lettek a szerelmesei, és akkor akárhányszor tudnak a héten, akkor igyekeznek eljutni minél többször. Mivel nem csak így a testet mozgatját, hanem lelkileg is. Tehát van, aki stresszoldásként nem is azért jön, hogy fogyjon vele, hanem feszültséglevezető, tehát arra is nagyon alkalmas, hogyha valaki mondjuk ülő munkát végez, és akkor itt átmozgatja az izmait.
1: Azt szoktuk mondani, hogy a nyári hónapokban inkább a kisebb intenzitású mozgásformákat válasszunk, ugye itt általában a jogára vagy a pilateszre szoktunk gondolni. Mennyire jó, hogyha melegben spinningelünk?
2: Hát szoktak attól. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy ahogy jól esik, tehát kinek hogy esik jól, nem kell túlterhelni a szervezetet. Esti órákban szoktuk tartani ilyenkor, meg általában is 6 óra, 7 óra. Igaz, hogy még akkor sem hűl le úgy a levegő, de ilyen megfontolással, ahogy jól esik a szervezetnek, tehát olyan tempóban. Akkor már itt hűvös van, ugye az udvaron is, és akkor attól ugyanúgy szoktak jönni. Hát van, aki nem bírja, akkor kihagyja ezeket a melegebb hónapokat, és akkor, mikor hűvösödik ott ősszel, akkor visszatér.
1: Tehát akkor spinningeljünk, mert hogy jó zsírégető, ez igen, egyértelmű, és nyilván az állóképesség javítására sem nem utolsó.
2: Nem, így van. Én mindjárt, amikor elkezdtem vele foglalkozni, és egy idő után azt vettem észre, hogy sokkal jobban például a lépcsőkön is fel tudok menni, mert azelőtt azért megterhelte a szervezetemet, és az állóképességet is ugye nagyon jól fejleszti ez a sport.
1: Hetente hányszor? Tehát szintén háromszor, ahogy a többi mozgásformánál is, vagy esetleg kevesebbszer, vagy többször?
2: Hát mikor valaki elkezdő, akkor én úgy szoktam ajánlani, hogy heti kétszer azért jó lenne, hogy ne múljon olyan sok idő el a két edzés közt. Általában, mikor valaki először jön, akkor azért utána egy minimális izomlás szokott nála föllépni, és akkor arra, hogy rádolgozzon, hogy ne felejtsék úgy el az izmok, hanem akkor ugye a következőnél már jobb lesz, és akkor utána már egy idő után pedig akár háromszor is lehet jönni, vagy hát ő ahogy érzi, tehát ezt mindig a klienstől függ, hogy ő hogy érzi, és akkor van, aki négyszer-ötször is, ha úgy engedi az ideje, akkor el szokott jönni, jó, ő már ugye régebb óta jár, de aki így kezdő, akkor az a heti kettő, amit szoktam ajánlani.
1: Hát köszönjük neked szépen, hogy bemutattad nekünk a spinninget, és bízom abban, hogy általad minél többen meg fogják szeretni, és pozitív hatásokat soroltál fel, ami az állóképesség javítása, vagy a zsírégetés, az alsó test izmainak a fejlesztése. Ha valakinek erre van szüksége, akkor mindenképpen próbálja ki ezt a mozgásformát. Köszönjük szépen, Andrea,
2: várom
1: neked.
2: Várom szeretettel őket. Nagyon szépen köszönöm a felkérést.
1: További szép napot.
2: Köszönöm mindenkinek, visszahallásáról. Sziasztok!
0: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.

0: 0-24-561-112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 0-24-561-112 www.nordent.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 0-24-555-001 Reneszánsz, Szabadka. 0-24-555-001
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
4: Ha fürdőszoba,
3: akkor Fontana. 0-24-553-910 0-24-553-910

the passion of the groove. Generation on the move. Join in.

0: A Panompresszó folytatásában pedig mondhatjuk azt, hogy egy rossz hírrel folytatjuk. A Palics Park Kft. Tegnap a Facebook oldalán arról informálta a lakosságot, hogy az utóbbi hónapokban egyre több a rongálás Palicson, a közterületeken, a parkban és a tóparti sétányon. Az elmúlt hónapok során Palicson egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások, amelyek következtében jelentős károk keletkeznek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. A Palicsi Park Kft. Munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák. Ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös értékeinkben, olvasható a posztban, amelynek végén mindenkit arra kérnek, hogy viszonyuljanak felelősségteljesen közös értékeinkhez. A bejegyzés mellé a vállalat több fényképet is mellékelt, amik illusztrálják a szövegben leírtakat.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből, a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványra vonatkozó voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kabinetnek változatlan lendülettel kell folytatnia a munkát, jelentette ki Gyuro Macut. A miniszterelnök hozzátette, a parlamenti vita a demokrácia része volt, ugyanakkor elfogadhatatlan hangnem és kommunikáció jellemezte a háromnapos parlamenti ülést. Továbbá bejelentette, hogy rendkívül ülést tartanak az Aszály és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzet kezelésére. Az oktatás reformjával kapcsolatban hangsúlyozta, korszerűsíteni kell az egyetemi tanterveket, népszerűbbé kell tenni a tanári pályát, és meg kell őrizni az állami egyetemek szerepét. Az energetikáról szóva úgy fogalmazott, hogy Szerbiának az olaj és a földgáz mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a megújuló energiaforrásokra. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheltségeken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezet védelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, közölte csütörtökön a japán kormány szóvivője. A mentőalakulatok továbbra is versenyfutnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt ideiglenesen áram és vízellátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben akkor legkevesebb 50-en vesztették életüket. Három tűzoltó életét vesztette a Görögországban pusztító erdőtüzek oltása közben. Ketten az ország déli részén, Retimno térségben rekedtek a lángok között szolgálati járművükben, egy harmadik tűzoltó pedig a Peloponnészoszon lett rosszul bevetés közben. A hatóságok továbbra is nagyszabású evakuálásokat hajtanak végre. Krétáról mintegy 2000 turistát és 29 helyi lakost menekítettek ki hajókkal a strandokról. A tűzoltási munkálatok során két önkéntes könnyebb sérüléseket szenvedett.
0: Időjárás.
7: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket, a 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.

0: A Pannonpresszó folytatásában pedig egy olyan kihívásra invitálunk titeket, ami hát bátran mondhatjuk, hogy jót tesz a testnek és a léleknek is, hogy egész pontosan miért, az az elkövetkező percekben ki fog derülni. A vonal túlsó végén sok szeretettel köszöntöm Dujmovics Viktort, a Jugorán alapítóját. Szervusz!
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ugye tudjuk, hogy a Jugorán az egy olyan oldal, amely jegyzi a kilométereinket, amelyen tudunk barátkozni, tudunk együtt futni virtuálisan. Hát nagyjából így körülírtam, hogy miről van szó. De azt is tudjuk, akik követik a tevékenységedet, hogy a Jugoránon folyamatosan, tehát időről időre, mondjuk így akkor inkább, lehet bekapcsolódni és segítséget nyújtani. Így lesz ez most is. Most Janáért érkezik a segítség. És azért mondtam, hogy jót tesz a testnek és a léleknek, mert mi még közben mozgunk, segítünk valakinek, ami pedig a lélekben jót tesz nekünk. Kiért gyűjtetek, hogyan működik a kihívás, és minden részletet mondj el.
1: Igen, hát nagyjából így van, ahogy elmondtad. A Jugorán platformon valóban időről időre szervezek jótékonysági akciókat. Néhány változáson esett át a közelmúltban az applikáció. Szerettem volna kibővíteni a lehetőségeket olyanoknak is, akik esetleg nem futnak. Tehát ezentúl szinte bármilyen tevékenységet be tudunk kötni, és követni tudunk. Most így került be például a sétálás, kerékpározás, úszás, stb. És az a legutóbbi jótékonysági akció, amit említettél, egy sídi futótársunk kislányának a megsegítését célozza, aki achondropláziában szenved, és a gyűjtés egy igen költséges gyógyszernek a fedezését célozza meg. Úgyhogy maga a kihívás az arról szól, hogy 100 napon keresztül az applikáció, aki csatlakozik ehhez a kihíváshoz, a Jugorán követni fogja a sétáit, illetve a futásait, és az így összegyűlt kilométereken által ugye próbálunk gyűjtést szervezni a Budi Humán Fondáció szépen magyarul portálon keresztül, tehát nincs semmiféle közvetett szerepünk a gyűjtésben, hogy minden elküldött SMS az közvetlenül a családhoz érkezik. Maga a nevezés díja is ugye így van megoldva az applikáción keresztül, tehát bárki benevezhet, hogyha küld 3 SMS-t Jana megsegítésére, akkor már is, illetve hogyha van fiókja természetesen Jugoránon, akkor bekapcsolódhat ebbe a kihívásba.
0: Amennyiben nincs, de szeretné, hogy legyen, akkor mi a teendő?
1: Akkor el kell látogatni a jugoran.com oldalra, ott lehet ingyenesen, természetesen fiókot létrehozni, össze kell kötni az applikációt a telefonunkkal, illetve az okosóránkkal, hogyha használunk ilyet, bármelyik működik, a Strava, illetve a Garmin aktivitás követőkön keresztül gyűlnek a kilométerek, tehát ezt a két applikáció valamelyikét kell összekötni a Jugorannal, és onnantól kezdve lehet feliratkozni.
0: Azt még mondjuk el a Jugorán, hogy Y-nal a Jugorán, ugye előtt nem pontos J-vel írjuk, hanem Y-nal, hogy akkor úgy, nehogy valaki ne találja meg, de szerintem
1: így van.
0: Mindenkinek.
1: Így van, így van. Hogyha emlékszünk még a régi gépkocsinkra, Jugó gépkocsinkra, akkor arra kell gondolni, és akkor hozzá kell csapni még a rán szót, és akkor így jön ki.
0: A kihívás 1-én indul, augusztus 1-én, illetve maga az egész tevékenység, maga 100 nap tulajdonképpen, amit meghirdettetek, 1-én indul, augusztus 1-én. Eddig hányan jelentkeztek már, vagy hányan neveztek?
1: 21 néhány regisztrálunk van erre a kihívásra. Nagy többségében Szerbiából, illetve van egy felhasználónk Horvátországból is. Az a jó a dologban, hogy tehát szinte bármikor lehet csatlakozni, ez a 100 nap alatt, nem muszáj, hogy valaki még az elsője dátum előtt regisztráljon, útközben is lehet feliratkozni, hiszen az applikáció visszamenőleg tudni fogja majd összekötni az aktivitásokat, a sétát és a futást, így senki nem fog hátrányba kerülni, amiatt, hogy esetleg a dátum után tud csak majd csatlakozni bármilyen ok miatt.
0: És ahogy mondtad, nem csak futni lehet, hanem a sétákat is jelzitek, vagy jegyzitek, és a séták által is gyűlnek majd tulajdonképpen a kilométerek.
1: Így van, hogyha valaki esetleg nem futó, de szeretne segíteni, vagy szeretne többet sétálni, vagy segíteni azáltal, hogy sétál, akkor az is be tud csatlakozni. És hát, hogyha szabad ilyen felhívást most így itt megejteni, akkor hogyha van olyan vállalat vagy szervezet, aki szeretné az összegyűlt kilométereket esetleg megvásárolni, vagy egy részét megvásárolni, jön a számára, akkor erre nyitottak vagyunk.
0: Akik szeretnék a felhívást olvasni is, akkor ők hova kattintsanak, tehát akik még egyszer át szeretnék nézni a lehetőségeket, a feltételeket, a linkeket, azok hol találhatják ezt meg?
1: Megtalálhatják a Jugoran oldalon, illetve hogyha rákeresnek a jugoran.com-ra a Facebookon, akkor ott bővebb információkat fognak találni. Akár az én nevemre keresve is, vagy az applikációra keresve sok kiírás van már ezzel kapcsolatban, vagy esetleg fordulhatnak hozzám is a szociális médiákon keresztül.
0: Hát mi nagyon szépen köszönjük neked, hogy ezt a felhívást rajtunk keresztül is továbbítani tudtuk. Úgyhogy Dujmovics Viktort keressétek, vegyetek részt a kihívásban, segítsetek, hogyha megtehetitek, és gyűljenek azok a kilométerek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
0: Szép napod!
1: Szép napot, sziasztok!
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Műsorajánló.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Műsorajánló.
6: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: Cannonpresso. Pörgesd fel a napod.
1: A segítségre pedig a négy lábúaknak is szüksége van. A minap médiaházunk is hírt adott arról, hogy segítséget kér egy szabadkai állatmenhely. Közben járásunknak is köszönhetően a felhívás sok emberhez eljutott, így az adakozó állatbarátoknak hála a négy lábúak nem maradnak éhen. Szregyán Szegedincsev aktivista elmondta, hogy könnyítést jelentene számokra az is, ha nőne az örökbefogadók száma, mert ez által a telepen újabb sérült, elhagyott kutyáknak tudnának helyet biztosítani.
2: A
1: Szobotycske Nyuskice és a kutyáink nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki adományozott a felhívásunk után. Sokkal több gyűlt össze, mint az a 15 napra való adag, amit terveztünk. Így a kutyák és mi is nyugodtak lehetünk a következő 3-4 hétben. Szeretném egyúttal arra kérni a polgárokat, hogy látogassanak el hozzánk, nézzék meg a kutyusokat és fogadjanak örökbe, mert teljesen megteltünk. Ez hatalmas könnyítést jelentene nekünk a kóbor kutyák körüli helyzetben, és így folytatni tudnánk a mentésüket az utcáról. Ha a tél beállta előtt nem szabadul fel 20-30 hely, azaz nem adunk örökbe ennyi kutyát, télen nem tudunk majd újabb ebeket biztonságba helyezni. Jelenleg ez a legnagyobb problémánk, most emiatt aggódunk leginkább. Amennyiben pedig ellátogatok a Cannonpresso Facebookos oldalára, ott néhány gazdira váró cukiságot találhattok. Szeressetek bele ezekbe a szempárokba, és nyújtsatok számukra biztonságos otthont, gondoskodó környezetet. Ők is várják szerető gazdik jelentkezését, és mellékeltük a Szobotycske Nyuskicének a linkjét, ahova kattinthattok, ahol érdeklődhettek utánuk. Tehát, ahogy mondtam, kattintsatok a Cannonpresso Facebookos oldalára, és nézzétek meg, hogy kik számítanak rátok.
0: Pörögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert a híradó témáiból. Történelmi mélyponton a Duna vizálása. A Pásztor István Alapítvány Igazgatóbizottság újabb támogatási kérelmekről döntött. Ismét az elnök és az alelnök megválasztása a szerb elektronikus médiumokat szabályozó testület napirendjén. Következnek a részletek. A Duna vizálása hetek óta alacsony, a tartós szárazság és a csapadék hiány pedig egyre inkább érezteti hatását. A kilakult helyzet nem csak a természetre, hanem a folyó használatára és környékbeliek mindennapjára is hatással van.
2: Gombosnál szerdán mínusz 77 cm-t mutatott a vízmérce. A helyiek azt mondják, körülbelül 20 éve nem látták ennyire alacsonyan a Dunát. A visszahúzódó víz miatt a folyó arculata is megváltozott, a környékbeliek szerint pedig már nem lehet úgy horgászni és fürdeni, mint régen. Dragán Pavlovics Zomborból. Kritikusan rossz, rendkívül alacsony. Volt már valaha ennyire alacsony a vízállás? Volt már, 2004-ben vagy 2006-ban is volt hasonló, de a 80-es évek eleje előtt is előfordult, hogy annyira alacsony volt a Duna, hogy szinte gyalog is át lehetett volna kelni rajta. Most már csak csónakkal lehetne, de az már egy másik ország, egy másik határ. Apatinnál mínusz 34 cm-es vízállást mértek szerdán, ami ugyan némi emelkedést jelent az elmúlt napokhoz képest, de ez még így is nagyon alacsonynak számít. A sétálók szerint teljesen megváltozott a Duna arca. Míg néhány évvel magas vízállást fotózták, addig most a visszahúzódó folyó után maradt mederrészek és homokpadok kerülnek a kamerák elé. Takács Tíme a Kupuszináról.
3: Kupuszináról jöttünk ide megnézni a vízállást, hogy milyen a helyzet. És mit tapasztaltok, milyen a helyzet? Hát eléggé sokkolva voltunk, először ott mentünk le a motelnál, és hát nem is látszik igazából, hogy a Dunán lennénk, csak az látszik, hogy homok és iszap, úgyhogy eléggé fura.
2: A Kárpát-medence víztározóinak vízkészlete történelmi mélyponton van, mondja Hulló István, biológus. A térség talajában jelenleg mintegy 8 köbkilométernyi víz hiányzik.
4: A Duna jelen pillanatban az, ami a kis patakkal, csermellyel, kisebb vízfolyásokkal megtörtént az utóbbi években, nem most utóérte a nagyokat, a Duna gyakorlatilag az ő vízgyűjtő területe, ugye az Alpok, hát korábban a gleccserek táplálták, azok lassan elolvadnak, a hó, ami az Alpokban is alig van, és a csapadék, amely hát nem érkezik, mint korábban. Ez a három nagyon fontos tényező. Pontosabban ebben a régióban jelen pillanatban nagyobb a kipárolgás, mint a beérkező csapadék, ugye ez ilyen félsivatagi állapot.
2: A szakember szerint a Duna vízszintje idővel visszatérhet a megszokott szintre, ugyanakkor kiemelte, hogy a jövőben jóval nagyobb figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra. Hozzátette, a most tapasztalható történelmi mélységű alacsony vízállás is nagyrészt a vízgazdálkodási intézkedések elmaradásának következménye.
1: A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványra vonatkozó voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kabinetnek változatlan lendülettel kell folytatnia a munkát. Jelentette ki Gyuro Macut. A miniszterelnök hozzátette, a parlamenti vita a demokrácia része volt, ugyanakkor elfogadhatatlan hangnem és kommunikáció jellemezte a háromnapos parlamenti ülést. Bejelentette továbbá, hogy rendkívüli ülést tartanak az ASZÁ és a Duna alacsony vizállása miatt kialakult helyzet kezelésére. Az oktatás reformjával kapcsolatban pedig hangsúlyozta, szerűsíteni kell az egyetemi tanterveket, népszerűbbé kell tenni a tanári pályát, és meg kell őrizni az állami egyetemek szerepét. Az energetikáról szóva úgy fogalmazott, hogy Szerbiának az olaj és a földgáz mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a megújuló energiaforrásokra. A parlament háromnapos rendkívüli ülésén elhangzottakat Gyuro Macut a szerb közmédia műsorában értékelte.
5: Úgy gondolom, itt az idő, hogy valahogy egy nemzeti egyetértésre jussunk. Nagy a megosztottság. Én törekszem, mint valaki, aki az elmúlt évtizedek talán legnagyobb megosztottságának idején jött, próbálok a saját álláspontommal és higgadtságommal kilépni ebből. Felkínálom a saját szolgálataimat, és úgy gondolom, tudok hozni egy paradigmaváltást a hatalom és az ellenzék viszonyába. Nyitott vagyok a párbeszédre, de akkor, ha az építő jellegű.
1: Ismét napirendre kerül a REM elnökének és alelnökének megválasztása. A szerb elektronikus médiumokat szabályozó testület, a REM, ma tartja második alakuló ülését, amelyen ismét napirendre kerül az elnök és az alelnök személye. Az első, július 22-i ülésen nem sikerült döntés hozni, mivel a két legtöbb szavazatot kapott jelölt, Milos Garic és Mileva Malesic egyaránt 4-4 szavazatot szerzett, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsa 8 tagból áll, ők adhatják le voksukat az elnök személyére. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága július 30-ai, vagyis mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4.104.000 dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. Legmagasabb megítélt támogatás 1.323.000 dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. A közlemény emlékezett arra, hogy a támogatási program tavaly júliusban indult. Az alapítvány akkor vállalta, hogy az igazgatóbizottság havonta ülésezik, és rendszeresen dönt a beérkező kérelmekről. Az elmúlt egy évben összesen 12 ülést tartottak, amelyek során 33.338.000 dinár, vagyis közel 285.000 euró támogatást ítéltek meg a rászorulóknak. A támogatási kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség a korábban meghirdetett 4 kategóriában. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT. Azt írták, a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, ma jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm a kialakuló helyzetre való tekintettel. A korábbi terheléseken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. 3 tűzoltó életét vesztett a Görögországban pusztító erdőtüzek oltása közben. Ketten az ország déli részén, Retimno térségében rekedtek a lángok között szolgálati járművükben, egy harmadik tűzoltó pedig a Peloponészoszon lett rosszul bevetés közben. A hatóságok továbbra is nagyszabású evakuálásokat hajtanak végre. Krétáról mintegy 2000 turistát és 29 helyi lakost menekítettek ki hajókkal a strandokról. A tűzoltási munkálatok során 2 önkéntes könnyebb sérüléseket szenvedett. A pontos idő 12 óra 8 perc.
0: Időjárás.
6: Napról napra fokozódik a hőség. Ma a tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, mérsékelt marad a délkeleti szél. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A délies szél többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 23 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra is kilátás van.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
8: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
13: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Programajánló.
7: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasztdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerúttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: Pannon Rádió. Az interneten
10: és az FM 91,5-ön.

0: skin, egy átok.
1: A Nompresszó. Neked szól.
2: Hogyan tudjuk megvédeni házi kedvenceinket a kánikulában, hiszen ugye ők izzadni nem tudnak, lihegéssel próbálják magukat hűteni, hiperventilálnak tulajdonképpen, ami ilyenkor kevésnek bizonyul. Szakértőt kérdezek, akit mindig ilyenkor felhívunk, dr. Baki Gorán állatorvos a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, hát akkor segítsünk a gazdiknak, hogy hogyan hűthetjük le a házi kedvenceket.
3: Igen, természetesen, de tudja, üdvözlök mindenki. Két önöket is, a tisztelt hallgatókat, úgyhogy segíteni fogunk, de először is a kedvenceinknek, a gazdik csak ottan egyszerűen segítenek nekik, ugye? Hát nagyon-nagyon-nagyon melegek vannak, azt mindenki észreveheti, úgyhogy először is azt nézzük, hogy többször is napközben friss víz, nagyon-nagyon-nagyon melegek vannak, azt mindenki

0: szóval védi a nagy melegtől, izolálja valamennyire, és úgy kell vigyázni a kutyákra, szóval a szőrüket, meg a macskákat, főleg a hosszú szőrüket tessék kifésülni, hogy az ugyan szép legyen, hogy ugyan olyan legyen összecsomósodva, még mindez, az nagyon fontos. Az mellette még, hogyha valami véletlenül box van nekik, ugye ki vannak téve az udvarba, úgy nézik, hogy a boxot, amikor tesszük, építsük, legyen valamilyen árnyék. Az udvarba kutyáknak bírunk egy helyen többször naponta vízzel lelocsolni a földet, úgyhogy akkor az hideg lesz, és egyszerűen az állat elbír menni oda lefeküdni a hűvös földre, és az hűteni fogja. Máskülönben tegnap észrevettem az én macskáim, amikor bementek, mindjárt az előszobába kiterültek a csempére. A csempe hideg, és ottan lefekszenek, hűtik magukat, igen. Az mellette figyelnünk fel az ennivalóra, akármilyen meleg is van, kínáljuk őket, kutyákat kétszer naponta legalább, a kisebb kutyákat, vagyis a kölyköket háromszor naponta, ha nem eszik meg, ne pánikoljunk, a nagy melegek miatt lehet, hogy nem fognak annyit enni. A macskákat többször, mert a macskát többször kevesebbet esznek. Ugyanazt figyeljük, hogy milyen nagy hőségben a vizes, vagyis úgy mondván a tápot, ami tasakos, meg a táp, ami a konzervből van, azt ne hagyjuk kint azért, mert vonza a legyeket, beköpik a legyek, szóval nagyon gyorsan romlandó is, még a legyek is, azt lebírják a tojásokat a tojni, úgyhogy azért lerakni a tojásokat, arra is nagyon figyeljünk. Ugye a kutyákat, amik meg szoktuk nyírni, de most ezt arra gondolok először is, ugye a pulikra, de a többi kutyákra is, a pulikra azért, mert ők kint vannak többet az udvarban, de hát ugye kedvenc tartott az ölebek, amelyek bent vannak a lakásban, azokat többször is szokták vinni nyírni évente. Az mellette még nagyon-nagyon fontos az is, hogyha lássuk, hogy nagyon melege van a kutyának meg minden, akkor egyszerűen bírjuk picikét vízzel lelocsolni a fejét, meg a mancsait bírjuk vizes megizelni, mert ahogy ugye párolog a víz, akkor ők úgy hűtik magukat. Amit illeti a fürdetés, azt lehet, de véletlenül se hideg vízbe, mert a hideg vízbe, ha beletesszük, meg is ijed a kutya, és máskülönben még összehúzza a vérereket a bőrbe, és úgy vérkeringés zavart bír okozni, úgyhogy langyos vízzel muszáj fürdetni a kutyákat. A fürdetés az aznak számít, hogy a kutyákat vagy a macskákat samponnal, kutya-macska samponnal vízzel megfürdessük, és jó, lemossuk azt. Ha minden nap a kutya például menjünk sétálni, belemegy a vízbe, vagy adunk neki egy ilyen, akár ilyen nagyobb labort, vagy plastikaedényt megtöltjük vízzel, és a kutyák bele szoktak állni, mert így hűtik magukat, az nem számít fürdetésnek, szóval a fürdetés csak, ahogyha megvizezzük, sima víz az nem fürdetés, de ilyen melegben azt is bírjuk alkalmazni.
1: Mi az, amit ne csináljunk semmi esetre sem? Tehát amit logikusnak tartanánk, de ne csináljuk, mert esetleg árthatunk a kutyusnak vagy a cicusnak?
0: Először is ilyen nagy melegben ne vezessük ki őket, hagyjuk, hogy bent legyenek hidegben, még árnyékban, és véletlenül se ne jussunk eszébe, hogy a kutyát majd futhassuk biciklire. Szóval nekünk más bicikli, amikor ugye hajtsuk a biciklit, de viszont a kutyának az nagyon-nagyon-nagyon még terhelés, főleg ebbe a nagy melegekbe, főleg, hogyha olyan a kutya, hogy a szőrzetes sötét, mert az még jobban vonza a meleget, úgyhogy véletlenül se nincsen biciklizés a kutyákkal, és úgymondván olyan 9-től 4 óráig délután ne vezessük őket sétáltatni, maradjanak bent.
1: Amennyiben azt tapasztalnánk, hogy a kutyus esetleg hőgutát kapott, elsősorban hogyan vesszük észre, vagy ugye nyilván megváltozik a viselkedése, és mit tehetünk, míg nem juttatjuk el orvoshoz?
0: Nézze, azt bírjuk csinálni, hogyha nagyon liheg, egyszerűen lehet látni a pupillányt, hogy ki vannak tágulva, hogy nagyon liheg, és ez lassan veszíti az eszméletét, de mindjárt meg kell vizezni, de azt is langyos vízzel, a fejét, meg a mancsait, bírjuk a testét, de langyos vízzel, esetleg bírjuk hideg vízzel leáztatni a törölközőket, és azzal a kutyát ráteríteni, vagy a

0: macskára ráteríteni, és úgy hűteni őket, és akkor minél gyorsabban elvinni az állatorvoshoz. De az a fontos, hogy egész idő alatt hűtsük őket, és ami másik nagyon fontos dolog, véletlenül se hagyjuk, és egy 2-3 percre, 5 percre se a kutyákat a kocsiba, macskát ne hagyjuk a kocsiba, mert tudjuk, hogy néhány perc múlva sokszor rására fölbír menni ugye a hőmérséklet a kocsiba, ott, amikor 30-35 fok van, néhány perc múlva a kocsiba már 50 fok is lehet, és az halálos lehet rá. Máskülönben nagyon-nagyon vigyázzanak, főleg most már eléggé modernek, meg sokan tartanak, ugye kopasz szőrű kutyákat, vagyis szőrtelen kutyákat, amit kopasz kutyáknak szokták hívni. Még most már vannak a Sphinx Devonrex macskák, azoknak is ugye nincsen szőre. Úgyhogy ilyen melegekben őket véletlenül se nem szabad kint hagyni, mert a naptól égési sebeket fognak kapni.
1: Hát azt hiszem, hogy minden fontos információt megkaptunk a doktor úrtól, már nem marad más hátra, mint vigyázzunk magunkra ezekben a nagy hőségekben, és természetesen házi kedvenceinkre is. Köszönjük szépen, doktor úr, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szívesen, én mindig üdvözlök mindenkit, és szép nyarat kívánok.
1: Köszönjük mindenkit szépen.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Ismét napirendre kerül a REM elnökének és alelnökének megválasztása. A szerb elektronikus médiumokat szabályzó testület, a REM, ma tartja második alakülülését, amelyen ismét napirendre kerül az elnök és az alelnök megválasztása. Az első, július 20-ai ülésen nem sikerült döntést hozni, mivel a két legtöbb szavazatot kapott jelölt, Milos Garic és Mileva Malesic egyaránt 4-4 szavazatot szerzett, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsa 8 tagból áll, ők adhatják le a voksukat az elnök személyére. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM paksi atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, ma a jelenlegi vízállás paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működés fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó, keddi 7,1-es erősségű földrángi és halálos áldozatainak száma, közölte a japán kormány. A menti alakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegenes, áram és vízállátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek a károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben legalább 50-en vesztették életüket. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányító törzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este 8 órakor kezdődött a csapássorozat. Erőteljes válaszként a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra. Szerdán közölték, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg. Donald Trump amerikai elnök szerdán az iráni offenzívákat úgy kommentálta, most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk. Arra is utalt, hogy zajlanak az egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni. Ukrán dróntámadás ért egy oroszországi Valberiz raktárt szerdára virradóra éjszaka. A támadás következtében tűzütött ki logisztikai központban, egy ember megsérült, az épületből pedig mintegy 200 alkalmazottat kellett evakuálni, közölte Pavel Malkov regionális kormányzó. A penzai létesítmény több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Valberiz közlése szerint ez már a 11. a vállalat infrastruktúrájára ért ukrán támadás július 18-a óta. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem összesen 258 ukrán drónt semmisített meg 10 oroszországi régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger térsége felett.
0: Időjárás.
7: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Itt a Pannon Rádió.

0: támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravia.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Rádió.
1: A női birkózás az egyik leggyorsabban fejlődő küzdősport a világon, amely a hagyományos szabadfogású birkózás szabályaira épül. A sportnak eredményes képviselői vannak Vajdaságban is. Vendégeink a Felsőhegyi Herkules Birkózóklub vezető edzője Velez Robert, valamint két eredményes birkózólány, Szöregi Kata és Lakatos Szuzanna. Velük beszélgetünk egy zeneszámot követően.

0: Tavaly a nyár végén beszámoltunk a Felsőhegyi Herkules Birkózó Klub lányainak sikereiről. Az éremgyűjtés idén is folytatódott, a többi között erről fogunk beszélgetni, de bemutatjuk magát a Herkules Birkózó Klubot is, akinek vezetőedzőjét köszöntöm sok szeretettel, szervusz, üdvözöllek!
1: Üdvözöllek én is!
0: És nem érkeztél egyedül, két nagyon szép hölgyet hoztál magaddal, kérlek, hogy őket te mutasd be.
1: Hát Szőregi Kata és Kolompár Szuzanna, mind a ketten válogatott birkózók, felnőtt országos bajnok lett az idén Szuzi, meg Serdülő, vagy U17-es korosztályban országos bajnok, Kata saját korosztályában U17-ben úgy szintén országos bajnok, meg az idén ismét Porecson szervezték meg a strandbirkózást, amin ezüstérmet szerzett.
0: Igen, tulajdonképpen ez is az apropója a beszélgetésnek, de mindenek előtt mutassuk be a Herkules Birkózó Klubot, ugye azt már tudjuk, hogy hölgyek is birkóznak, számomra ez meglepetés, kellemes meglepetés, mert nem egy női sportnak gondolom a birkózás, de hát cáfold meg, ha nem így van.
1: Hát azt mondom, hogy ugyanúgy a fiúknak is, mint a lányoknak is egyaránt merem ajánlani, mert nem annyira durva sport, mint ahogy sokan ezt gondolják, magában Herkulesben 16-17 lányjal foglalkozunk, és én azt mondom, hogy Szerbiában a legerősebb csapatunk van, ami a kadétot és a serdülő korosztályt illeti. Fiúkkal, lányok együtt vagyunk körülbelül 70-en, ebbe bele van foglalva a tornyosi szekciónk is, amit a Vajdasági Birkózó Akadémia támogatásával működtetünk. Ott 17 birkózónk van, a többi az entám.
0: Tavaly óta mi minden történt veletek, ugye tavaly is itt voltatok nálunk, akkor beszámoltunk a sikereikről, de azóta nyilván történt éremgyűjtés azon kívül, amit Kata hazahozott.
1: Hát igen, a Kata győzelme előtt is, és utána is hála Istennek jöttek a sikerek. U13-as korosztályos fiúink, lányok, U15-ös korosztályos fiúk, lányok, a csapatban mindenhol elsők lettek. Én azt mondom, hogy amit mindig szoktam mondani, hogy a sok munkának végül aztán megjön a gyümölcse. Tényleg a gyerekek oda teszik magukat, ugyanúgy a fiúk, lányok. Nagyon sokat foglalkozunk velük, meglátszik, hogy minden a felnedzésük. Ha olyan versenyre készülünk, hogy országos bajnokság, vagy akár Európa bajnokságról beszélünk, akkor napi két edzés van a gyerekeknek, meg most itt van nyári szezonban jönnek az edzőtáborok.
0: A hír az úgy szólt, hogy ezüstérmet szerzett Horvátországban Porecsben a Felsőhegyi Herkules Birkózó Klub birkózója, Szőregi Kata. Kata a homokbirkózásban állhatott a dobogó második fokára, ugye, ahogy te is elmondtad, az U17-es korosztályt képviselte. Így szólt a hír, mit kell tudnunk a homokbirkózásról, akkor erről te beszélj, mennyivel más, mint szőnyegen birkózni?
2: Teljesen más. Itt csak 3 percet birkozunk, meg 3 pontig megyünk.
0: Porecsen volt ugye a verseny, kit sikerült magad mögé szorítanod?
2: 2 horvátot, 1 németet.
1: Aztán volt egy görög, ugye? Azt hiszem, egy görög.
2: Egy görög.
0: Tehát akkor mondhatjuk, hogy Szerbia szinten a női birkózásban elég jól állunk.
1: Hát igen, én azt mondom, igen, mert a Herkuleson kívül a szerb kislányok is, úgy mondom, a Beográd Cirozvészdának is voltak ott női birkózóik, hoztak érmet, de én azt mondom megint, hogy Vajdaság vagy Szerbia szinten is a Herkules a női birkózásban a legsikeresebb, meg a legeredmény. Lehet a létszámnak is köszönhető, meg én szerintem a kemény munkának.
0: Elmondtad, Kata, hogy évek óta birkózol. Mikor döntöttél úgy, hogy kipróbálod a homokbirkózást is? Vagy ez így hozza magával?
2: Hát ez így magától jött igazából.
0: És erre hogy tudtok edzeni? Van lehetőségetek? Mert nyilván máshogy kell edzeni a homokbirkózásra.
2: Annyi a különbség, hogy itt a térd, az nem nagyon kéne, hogy leérjen, mert már azért is kap pontot az ellenfél. Azért szőnyegen ugyanúgy birkozunk, csak nem figyelünk a térgyünkre, hogy ne érjen le.
0: És akkor Zozi, tőled kérdezem, hogy miért válassza egy hölgy, egy lány a birkózást?
3: Hát mondjuk én azért választottam, mert bementem a klubba egy évzáróra, mivel öcsém is birkózik. És akkor beszéltem az edzővel, megtetszett a társaság és minden, akkor másnap már jöttem edzésre is. Akkor még jobban megtetszett, és akkor ott ragadtam.
0: Én azt mondtam, hogy férfias sportnak gondolom a birkózást. Szerinted férfias sport és férfias hölgyek birkóznak, vagy azért tudtok benne nőies dolgokat is találni?
3: Szerintem tudunk nőies dolgokat is találni benne.
0: Szoktatok fiúkkal is birkózni, vagy csak a lányok
3: igen,
0: ellen?
3: Igen, szoktunk edzésen.
0: Mennyire más lányokat edzeni, meg fiúkat edzeni? Tehát nyilván a lányok azok törékenyebbek, rájuk jobban kell vigyázni.
1: Az igazság, hogy épp ellenkezőképpen gondolom, én a lányokat sokkal jobban szeretek dolgozni, ami az edzést illeti. Genetikailag szerintem sokkal kitartóbbak, meg szívósabbak. Tehát múltkor is említettem, hogy a fiúk sokkal többet csalnak edzésen, kis sumákolnak, és a lányokkal ilyen probléma nem nagyon van. Tehát oda teszik jobban magukat. Magába az edzést, tehát nem teszünk különbséget. Ugyan erősen edzenek a lányok, tehát együtt van az edzés a fiúkkal, és cserélgetem őket, hogy sokszor a lányok birkoznak a fiúkkal, tehát az miatt, mert a fiúk azok csak kötött fogásút birkoznak, a lányok pedig csak szabadfogást, de a fiúknak az nagyon jó a kötött fogásba, hogyha birkozzák a szabadfogást is.
0: Nem tudom elképzelni azt, hogy a lányoknak, ugye, amikor a mai világban annyi minden nőies dolog jön szembe, akár a világhálón, akár az iskolában, hogy ezt a sportot válasszák. Mi az, ami megfog benneteket ebben a sportban, Kata? Tehát, vagy ami téged megfogott igazából? Hogy nem a balett lett, vagy esetleg a futás, vagy bármilyen más sport, ami inkább nőiesebb?
2: Erre választ nem tudok adni, én a birkozásban nőttem fel, mivel nekem ugye a bátyám is birkozik, és így ezzel együtt jött akkor nekem is.
0: Ő is elmondta, ugye, hogy a családban más is birkozott, tehát ezt így apáról fiúra adják át a birkozás szeretetét?
1: Igazából szerintem igen, tehát én 83-ban kezdtem a birkózást, és aztán ebből kifolyólag otthon is mindig erről beszéltünk, hogy így birkózás, úgy birkózás, és a lányom is aztán belecsöppent ebbe az egészbe, ő is elkezdte birkózást, méterán bajnok lett, Balkán bronzérmes, a Szuzéknál ugyanúgy az apuka, nagybácsi birkózott, Katána, apuka, testvér megint birkózott, tehát úgymond Zentán magában a városban ennek nagy hagyománya van a birkózásnak, szinte nem sok olyan ember van, aki nem próbált meg birkózás, aki kicsit benne ragadt a birkózásba, szerintem aztán a gyerekek vagy a hozzátartozók azok biztos, hogy ki is próbálják, valaki megmarad, valaki nem, de szerencsére, hogy annak ellenére, hogy Zentán 2 klub működik, én meg vagyok elégedve létszámmal, ami a Herkulesben van.
0: Lányok, ugye nyilván más kötelezettségeitek is vannak az edzéseken kívül, iskolát és az edzéseket hogyan tudjátok összeegyeztetni, Suzi?
3: Mondjuk annyira nem nehéz, mert edzés után például még lehet tanulni vagy előtte, és mindig van időnk mindenre.
0: Mennyire fáradtok ki az edzések folyamán?
3: Hát nálunk elég erős edzések vannak, azért is jönnek az eredmények, de mondjuk ki szoktunk fáradni elég ki.
0: Kata, nálad az iskolában hogyan reagálnak arra, hogy te ezt a sportot választottad?
2: Igazából a tanárok mind támogatnak, hogyha ilyen edzőtábor van, vagy versenyek, akkor mindig még tudják érteni, hogyha ilyen ellenőrzőkről, felelésekről, ilyen dolgokról elmaradok, ahogy tudnak, segítenek igazából.
0: Az utánpótlásról említs néhány szót, tehát nyilván ugye, hogy fent tudjon maradni egy klub és sikeresen működjön, ahhoz nagyon fontos az utánpótlás. Van-e utánpótlás, ami a fiúkat, ami a lányokat illeti?
1: Utánpótlás mindig van, de nagyon nehéz toborozni, ami egy szerencsénk, hogy nagyon jó kapcsolat ápolunk az iskolákkal, és együtt dolgozunk velük, be is járunk az iskolákba, úgymond a saját birkózóimat ellenőrzöm iskolába, tanulmány eredmények azért, hogy fejlődnek, hogy mennek nekik, meg nyílt napokat tartunk minden össze, és mindig csatlakoznak hozzánk. Lehetne kicsit több is, vagy többen is jelentkezhetnének, de azért nem panaszkodok, van utánpótlásunk.
0: Szerbia szinten akkor ugye elmondtuk, hogy nagyon jól állunk, ami a birkózást illeti, és mi a helyzet mondjuk Európa szinten? Tehát a szerbiai, a vajdasági birkózás milyen szinten áll?
1: Én szerintem elég jó. Én azt mondom, hogy jönnek az eredmények. Lehetne jobb is, mert én, mint edzők, sose vagyok megelégedve az eredmény, mindig jobbat akarunk, mindig többet. Én azt mondom, hogy elég jó. Most is elég sok vajdasági gyerek, szerbiai gyerek is megy ki az Euróbajnokságra, úgymond világbajnokságra is. Jönnek az eredmények, én azt mondom, hogy az ott vagyunk valahol az élvonalban.

0: Említettétek, lányok, ugye a Kata mondta, hogy készül az olimpiára. Mennyiben változnak meg az edzések, amikor egy ilyen nagy eseményre készülsz?
1: Intenzívebb, meg több edzés van.
0: Szuzitól kérdeztem, hogy mennyire fáradtok el, ez téged mennyire fárasztál? Tehát ugye még akkor neked ott van az iskola is, ami kötelezettség.
1: Jobban fáradok, mivel ugye erősebb edzések vannak, de ki lehet bírni.
0: Beszéltél a támogatásról is, hogy az iskolában támogatnak, és a tanárok is megértők. Családon belül megkapjátok-e a támogatást? Tehát ott vannak-e a szülők, támogatnak-e, segítik-e azt, hogy előrébb lépjetek?
1: Igen, persze, segítenek, ahogy tudnak, úgy támogatnak.
0: Szuzi, nálatok?
2: Szerintem is ugyanígy van.
0: Tehát akkor ezzel nincs gond, ott vannak veletek a versenyeken?
2: Szoktak, igen.
0: Úgyhogy azt kérdezném, hogy milyen adottságokkal kell, hogy rendelkezzen egy fiatal vagy egy gyerek, aki jelentkezik a birkózó akadémiába hozzátok a klubba, akkor mit mondanál? Tehát mit néztek, mit figyeltek, mit néztek a fiúknál, mit néztek a lányoknál?
3: A fiúknál, meg a lányoknál is egyaránt mondjuk a mozgásukat, vagy egy első edzésre bejön, akár egy bukfenztől kezdve, egy bármilyen gyakorlatot, hogy milyen könnyen csinál meg. Olyan gyerek, aki bejön, most is van köztük, olyan gyerek, aki első edzésre bejött, és simán megcsinál egy hátrafelé szaltót. Valakinek két hónapig még a bukfenc is nehezebben megy, az mondjuk nehezebben is fog megtanulni egy fogást, vagy egy akrobatikai mozdulatot, de az nem jelenti azt, hogy abban nem lehet egy élsportoló, valakinek előbb összejön, valakinek később, de mint edzők, mármint én személy szerint én azért ezeket nézem, hogy de különbség attól nincsen téve, tehát annak is ugyanúgy megmagyarázok, ugyanúgy tanítsuk attól, hogy most nem úgy mindenki az első három edzésem, vagy mindesetleg annak, aki kicsikét ügyesebb.
0: Ott vagytok, ugye mondtad az iskolában, az iskolákban ott toboroztok, a szülőkkel mennyire nehéz megértetni, hogy ez egy valóban szép sport, és szép eredményeket lehet
3: találni. Én azt mondom, hogy legtöbb, kicsikét most olyan morbid leszek, hogy legtöbb probléma szülőkkel van, mert egy durva sportnak tekintik a birkózást, tehát nagyon sokat visszahallottam olyat, hogy gyerek szeretne jönni, apuk, anyuka nem engedi, mert milyen lesz a füled, eltörik, vagy megsérülsz, és én ezt megcáfolom, mert megint azt mondom, hogy nem a legdurvább sport a világ, kemény sport, itt nem csak a birkózást fogják megtanulni, hanem a fegyelmet, a rendet, én azt mondom, mindenkinek tudom ajánlani, fiúknak, lányoknak egyaránt, mert eddig, aki az én kezem között főnőtt, én látom aztán, hogy az életben is megállt a helyét, akár itt van az én lányom, vagy a Zónai Zsolti Katának a bátyja is, itt van most fejezte be az egyetemet, csatlakozott most már az edzői stábhoz, és látom, hogy egy jó irányba halad. Tehát én azt mondom, hogy ez a sport, ez nem csak a birkózás, az összes sport, az egy, aki nem sportol, én nem tudom, én nem is tudnám elképzelni stábhoz, és látom, hogy egy jó irányba halad. Tehát én azt mondom, hogy ez a sport, ez nem csak a birkózás, az összes sport, az egy, aki nem sportol, én nem tudom, én nem is tudnám elképzelni az én családomban, hogy úgy most a kisfiam 9 éves, tehát

0: politikushassa a többit is. Úgyhogy én bízok benne, hogy továbbra is ugyanebben az ambícióval jönnek edzésre, meg csinálják, mint ahogy eddig. Jó, a hullámvölgyek vannak, olyankor kellenek a szülők, meg mi edzők, hogy kicsikét támogassuk őket mentálisan is, meg mindenféleképp. Én azt mondom, hogy aki most nálam van, ez a kis csapat, ez nagyon jó összekovácsolódott, és ez így működik.
1: Lányok, ami a sérüléseket illeti, volt-e sérülésetek, és melyek azok a sérülések, amelyek a leggyakrabbak egy ilyen sportnál?
2: Szerencsére még nem volt ilyen komolyabb sérülésünk, de amik általában a leggyakrabbak, azok a térd, váll, fül, boka, könnyék, ezek.
1: Neked volt-e sérülésed?
3: Nem volt, csak ilyen húzódásaim.
1: Tehát akkor ez a maximum, amit ebben a sportban?
0: Itt az izmat, ott az izmat, tehát most nekünk ezek nem sérülések, hát volt olyan is már köztük, hogy esetleg szétrepelt egy kicsit a bőr, és akkor hát leragasztjuk, birkozunk tovább, ami azt mondja, egy átlag, aki nem sportoló, nem küzdősportot csinál fiatalonnak, az azt mondja, hú, nem tudom, mi történt. Akik birkozók, erre az is mondom, hogy ők mindig másabbak, mint egy átlag fiatal, mert amit ők meg tudnak csinálni, azt mondom, egy sima kirándsportoló gyerek, nem küzdősportoló fiú gyerek, az lehet, hogy épp azokat nem tudja. Akár egy edzésen 30 kötelet megmásznak, ami nekik az, mondom, edzés végig, mondom, lazításnak 30 kötél, és azt mondják, hogy jó. Most bejönne egy olyan, aki még nem mászott kötelet, annak föl lenne adva lecke. Úgyhogy azért mondom, hogy nem olyan életbe vágó, veszélyes sport ez, mint hogy sokan ezt állítsák.
1: Elkezdted mondani, hogy mi minden történik az edzésen, akkor mutassunk be egy edzést, hogy hogyan zajlik.
0: Hát az igazság, hogy az utóbbi időben visszavettük a tempót, mivel lementek a nagyobb versenyek, és játékkal kezdjük, egy kis futball, vagy ilyen röbbire hasonlító kézilabda, az a szabály, nincs szabály, míg a birkózók, ez menjen egy 15-20 percig, és aztán jön egy ilyen hosszabb bemelegítés, hogyha kondícióra megyünk, akkor sok futással, közben gyakorlatok, később aztán jön az akrobatika, aztán kis torna, megmozgassák a nyakukat, hidalnak, és aztán kis fogásgyakorlás vagy technikázás. Én elég sokat birkoztatom őket, meg cserégetem a párokat, és a végén nála mindig van erősítés. Az erősítésben az elég durva szokott lenni, az attól is függ, hogy mennyire fáradtak azon a héten, azon az edzésen, de végén azért a kötél az nálunk sosem nem marad el, mert én azt mondom, hogy az az egyik legfontosabb a birkozóknál, hogy megmásszák a kötelet, aztán egy 15-20 perc nyújtás, és aztán lehet menni öltözni haza. De amikor másfél óra az edzés, ami megvan terve, de általában volt nagyon sokszor, hogy két óra hosszáig elhúzott, a szülőket egyeztettünk, mivel este vannak az edzések, és hogy ebben legyen probléma, minden szülő támogatta, hála Istennek, úgyhogy van olyan, hogy fél nyolctól fél tízig edzünk, és aztán 10 óra, fél tizenegy, mire hazaérnek. Olyan azért, hogy fárisztó az a gyereknek, és azt is mérlegelni ki, hogy azt lehet, hogy túlterheljük őket, mert akkor meg megint az miatt nem jönnek az eredmények.
1: Mit adott nektek a birkózás? Tehát kondícióban a sport milyen pozitív hatásokat adott? Jobb az állóképességetek? Miről tudnátok így ilyen téren beszámolni, Kata? Jobb a kondid, mondjuk? Jobban?
2: Hát igen, bőven jobb a kondim, meg sokkal kitartóbb vagyok, mint így a többi ember, aki így körülöttem van, így észrevettem.
1: Suzi?
3: Nekem is jobb a kondim, meg így jót tesz a sok mozgás, meg minden.
1: Akkor beszéljünk a terveitekről, ugye azt tudjuk, hogy te készülsz ugye az olimpiára, de ősszel ugye lesz az a verseny, arra már megkezdtétek a felkészülést?
2: Igen, már megkezdtük, meg majd kell mennem edzőtáborba, Azerbajdzsánba.
0: Azt Azerbajdzsánba utaznak, Szenegálba, azon belül a fővárosba, Dakarba lesz megtartva az ifjúsági olimpia, és akkor előtte ez lesz az edzőtábor, és azt onnan utaznak ki az olimpiára. És ami nagyon nagy büszkeséget tölte bennünket, hogy Szerbiából csak ő jutott ki, úgyhogy ez meg azt mondom az ő büszkeség, vagy az ő érdemük is, meg ugyanúgy a Herkulesé is, hogy ilyen eredmények születnek a klubon belül.
1: Természetesen. Szuzi, neked mik a terveid?
3: Hát jövőre kijutni az EB-re, és ott is teljesíteni.
1: És minden esélyetek megvan rá. Akkor ha azt kérdezem klub szinten, milyen terveitek vannak a közeljövőre nézve, ugye hát őket edzed nyilván, és mindent beleadtok, hogy a legjobb eredményeket érjék el ezen felül.
0: Hát én azt mondom, tovább is ugyanezt. Tehát olyan nagyon nagy tervek nincsenek, mert amiket elterveztünk a szép lassan,

0: szép lassan valósulnak meg, tehát jönnek az eredmények, ami a legfontosabb. Azon fölül meg aztán meg, amit majd odasolsz. Tehát önként a legfontosabb, hogy ők jó érezzék benne magukat, nagyon családias hangulat legyen, az eredmények, én mindig azt mondom, hogy plusz, elmegyünk egy versenyre, jót birkozzon, maximálisan adjon ki magából mindent, ha összejön az eredmény, akkor még jobban örülünk, ha nem jön, akkor is megdicsérem őket. Nekem a főleg az, hogy lássam, hogy oda tette magát 100%-ba. Volt olyan, hogy kiesett, az összes mérkőzését elveszítette, és megdicsértem. De volt olyan például, hogy első lett, és nagyon lecsesztem őket, mert nem jól birkoztak. Tehát azért mondom, nekem nem csak az eredménye fontos, hanem az, hogy úgy birkoznak, ahogy azt elvárom.
1: És akkor toborozzunk itt a végén egy picit, akik csatlakozni szeretnének hozzátok, azok hol találhatnak meg titeket?
0: Zentán edzünk, ott van egy 360 négyzetméteres termünk, minden adott ahhoz, hogy valaki akár világbajnok vagy olimpiai bajnok is lehessen. Szaunánk van, férfi négyöltöző, az Ács József 4 utcában található, és várom mindenki szeretettel, úgymond fiúkat, lányokat. Szeptember 1-től most lesz egy kis szünetünk, ez edzőtáborok után, de szeptember 1-től azt mondom, hogy nagy lendülettel csatlakozhat hozzánk mindenki.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk, és további sok sikert kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen a meghívást.

0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: A csütörtöki Pannon Presszó végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, amelyre számítunk a folytatásban is. Következik a szerkesztők választás, a zenei összeállítás, majd a magyar kedvencek szünet nélkül. A délutáni híradót követően pedig csillaghullás a tízenei kívánságaitokkal. Holnap is lesz Presszó, Fackovics Melissa vár titeket reggel 8 órától. További szép délutánt és jó rádiózást kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni. Maradjatok a 91,5-ön. Sziasztok!

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványra vonatkozó voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kabinetnek változatlan lendülettel kell folytatnia a munkát, jelentette ki Gyuro Macut. A miniszterelnök hozzátette, a parlamenti vita a demokrácia része volt, ugyanakkor elfogadhatatlan hangnem és kommunikáció jellemezte a háromnapos parlamenti ülést. Továbbá bejelentette, hogy rendkívül ülést tartanak az Aszály és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzet kezelésére. Az oktatás reformjával kapcsolatban hangsúlyozta, korszerűsíteni kell az egyetemi tanterveket, népszerűbbé kell tenni a tanári pályát, és meg kell őrizni az állami egyetemek szerepét. Az energetikáról szóva úgy fogalmazott, hogy Szerbiának az olaj és a földgáz mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a megújuló energiaforrásokra. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheltségeken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezet védelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, közölte csütörtökön a japán kormány szóvivője. A mentőalakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegrenesen áram és vízellátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben akkor legkevesebb 50-en vesztették életüket. Három tűzoltó életét vesztette a Görögországban pusztító erdőtüzek oltása közben. Ketten az ország déli részén, Retimno térségben rekedtek a lángok között szolgálati járművükben, egy harmadik tűzoltó pedig a Peloponnészoszon lett rosszul bevetés közben. A hatóságok továbbra is nagyszabású evakuálásokat hajtanak végre. Krétáról mintegy 2000 turistát és 29 helyi lakost menekítettek ki hajókkal a strandokról. A tűzoltási munkálatok során két önkéntes könnyebb sérüléseket szenvedett.
0: Időjárás.
7: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket, a 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Kritikus szintre siett a Duna vízállása Szerbiában, emiatt összeült a rendkívüli helyzetek törzse. Zomborban, Kulán és Verbászon már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Vezdánnál elérte a rekordalacsony, mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a Gyerdáp vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyás a történelmi minimum közelébe került. A tartományi kormány 270 millió dinárt különítetett el a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer medrének sürgős mélyítésére, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. A helyzet a környező országokban is súlyos, Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spórolásra kérték, valamint Magyarországon és Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból. Elkerülhetetlen lehet a paksi atomerőmű idegenes leállítása a rekordalacsony dunai vízállása miatt. A Magyar Villamos Művek közlése szerint 24-72 órán belül le kell állítani az erőmű mind a 4 blokkját, ha a Duna vízszintje tovább csökken. A folyó jelenleg 28 cm-rel alacsonyabb a 2008-as rekordnál, és több mint 1 méterrel marad el attól a szintől, amelyen az erőmű eredeti tervezéskor számoltak. Az MVM szerint a helyzetet a Duna medrének folyamatos mélyülése és a klímaváltozás okozta aszályos időszakok idézték elő. A társaság hangsúlyozta, hogy a nukleáris biztonság nincs veszélyben, a leállított blokkok hűtése továbbra is biztosított. A paksi atomerőmű Magyarország villamos energia termelésének közel felét adja, ezért egy esetleges leállás komoly kihívást jelentene az energiarendszer számára. A kieső termelés szükség esetén import árammal pótolhatják. Szerbiába látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Mohamed bin Zayed al-Nahyan sejket Alexander Vučić szerb államfő fogadta Belgrádban. A világpolitika egyik legbefolyásosabb vezetőjének számító sejk látogatása rendkívül falsúlyos időszakban valósul meg, hiszen a Közel-Keleten jelenleg is súlyos válság rázza meg, amely közvetlenül érinti az Egyesült Arab Emírségeket. Alexander Vučić hangsúlyozta a különleges megtiszteltetés számára, hogy ismét vendégül láthatja kedves barátját. A szerb elnök kiemelte, Szerbia és az Emírségek kapcsolata ma már jóval több két állam egyszerű diplomáciai viszonyánál. Ez a partnerség ékes példája annak, hogy az őszinte megbecsülés és a szilárd kapcsolatok révén olyan tartós barátságok építhetők, amelyek évről évre egyre erősebbé válnak, mondta Vučić. További elemek zuhanhatnak le az entai városházáról, az érintett részt azért felállványozzák, a problémás elemeket eltávolítják. Ma emelőkosaras járműről vizsgálták meg a sérült homlokzati rész állapotát, és megállapították, hogy a még fent lévő elemek állapota is veszélyes, és ezeket az emelőkosárból biztonságosan nem lehet eltávolítani. A lakosok és a munkálatokat végző szakemberek biztonsága érdekében ezt az épületrészt felállványozzák, sérült elemeket pedig csak ezt követően stabilis és biztonságosan hozzáférhető körülmények között bontják le. Burány Hajnalka, a polgármester Facebook posztjában a lakosok türelmét és megértését kérte. Július 25-én adtunk hírt arról, hogy az entei városháza tornyáról vakolatdarabok hullottak le a járdára. Akkor az illetékesek az érintett területet körbezárták. A kupola ezen részét 11 évvel ezelőtt, 2015-ben újították fel. Változik a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala Szabadkán a Majsai úti körforgalom építése miatt. A Transjug vállalat értesítése szerint az említett autóbuszok a Pátria szállodánál a korábbi Gyuri Gyákovics utcába történő balra kanyarodás helyett egyenesen haladnak tovább a Jován Mikics utcán és az alábbi útvonalakon közlekednek. Balra a Jován Mikics utcába, jobbra a Tesla utcába, azután balra a Partizán bázisok utcába, majd tovább az 51. hadosztály utcájánál található körforgalom. Míg a körforgalomban az első kijáraton kihajtva visszatérnek megszokott útvonalra, Mag 7-es irányába, ellenkező irányban az autóbuszok ugyanezen kerülő útvonalon közlekednek. Az ideiglenes útvonalmódosítás 2026. július 31-től visszavonásáig érvényes.
5: Sport.
8: Vasárnap fognak mulatkozni a labdarúgás szerelmesei. Este számos selejtezőt rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A magyar csapatok közül 3 együttes is érdekelt lesz a konferencia ligában. Közülük a Paksnak lesz a legnehezebb dolga, hiszen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség után idegenben kellene legyőzniük a görög Panathinaikos együttesét. A Debrecen és a Győri Ettől viszont előnyben várja a visszavágókat. A bajnok győriek szinte hátradőlhetnek, ugyanis a múlt héten 6-2-re verték az Atert Bissen csapatát. A Ferencváros az Európa Ligában ugyancsak előnyből várja a Twente elleni hazai meccset. A szerbek közül a Vojvodinára szinte lehetetlen küldetés vár, hiszen az Ajax vendégeiként 3 gólos hátrányt kellene ledolgozniuk. De a Pancsovai és Železnicsárnak sem lesz könnyű dolga, a portugál Braga otthonában kellene nyerniük. A Partizán viszont nyugodt lehet, hiszen Luxemburgban 4 gólos előnnyel utaztak.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 Celsius körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nota!

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

nyakadat, ezer csókot írok a szíved alá, hogy meglásd önmagad. Mint hulló csillag a mesztelen ében, táncol a tested a gyertyafényben, és el nem múló látomásként örökre megmaradok.

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Kritikus szintre süllyedt a Duna vizálása. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága újabb támogatási kérelmekről döntött, és a vajdasági gyümölcsösökben egymás követik a szezonok, a gazdák szerint az idei év kifejezetten kedvező. Következnek a részletek. Kritikus szintre süllyedt a Duna vizálása Szerbiában, nem hiatt összejött a rendkívüli helyzetek törzse. Zomborban, Kulán és Verbászon már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Bezdánnál elérte a rekordalacsony mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a Gyerdáp vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyása történet ami minimum közelébe került. A tartományi kormány 270 millió dinárt különített el a Duna-Tisza-Duna csatornarendszer medrének sürgős mélyítésére, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. A helyzet a környező országokban is súlyos. Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spórolásra kérték. Valamint Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból a Duna alacsony vízállása miatt. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága július 30-ai, vagyis mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Leérett a sárga barack, az őszi barack viszont még javában ad munkát a termelőknek. A vajdasági gyümölcsösökben egymás követik a szezonok, hamarosan az alma és a szilva is sorra kerül, a szőlő pedig már készül az érésre. A gazdák szerint az idei év kifejezetten kedvezőnek mondható, a szélsőséges időjárás ellenére a legtöbb gyümölcsfajtából szép termést takaríthatnak be. Mecserék Anita riportja.
6: Kiváló sárga barack termés érett a tornyosi Kolmár Béla gyümölcsösében. A bőséges termést azonban több fa már nem bírta el. A túlterhelt ágak sok helyen letörtek, amint egy 10 nappal ezelőtti forgó szél pedig tovább súlyosbította a károkat. Így a gyümölcs egy részét már a letört ágakról kellett leszüretelni. Mindezek ellenére a gazda elégedett, a termés mennyisége és minősége is kiemelkedő. Ilyen jó barack szezonra hosszú évek óta nem volt példa.
7: Volt egy nagyon erős forgószelünk egy körülbelül 7-10 napja, ami végigsöpört itt a tanyán, és ez okozta ezt az érdekes föntről lefelé törést, még azokat az ágakat is eltört, ami ugye ki volt támasztva, de egyébként persze az is közre játszott, hogy ugye nagyon nagy termés van a fákon, és akkor nagyon sok águnk tört, de 90%-a úgy törte, hogy a haja fogta, tehát meg tudta éreztelni a gyümölcsöt, aztán majd levágjuk, csonkoljuk, sebkezeljük, és akkor egy 2 év múlva szép új lombunk lesz. Tehát úgy veszük, mint ez egyfajta zöld metszés.
6: A terméssel igen, ám az árakkal idén sem elégedettek, hiszen azok alig fedezik a termesztés költségeit. A cefrének való barackot 90 dinárért, míg a minőségi étkezési gyümölcsöt 150-200 dinár közötti áron sikerült értékesíteni. Királyhalmon is már leszüretelték a sárga barackot, a termelők figyelme most az őszi barackra, valamint a többi érés előtt álló gyümölcsre összpontosul. Berényi László, királyhalmi gyümölcstermesztő.
8: Hát az előző évekhez képest sokkal jobb termés van. Persze ez nem egy csúcs termés, tehát egyik másik gyümölcsöt megritkította a fagy, de azért az az idén van termésünk. Itt ami probléma most az a hőség, azt nem minden gyümölcs szereti, főleg a 40 fokot azt már egyik se, tehát állandóan öntözni kell, és hát meglátjuk, most még kilátás van mindenre.
6: Miközben a sárga barack szezonja véget ért, a gyümölcsösökben már a szilva, az alma, a körte és a szőlő írésére készülnek. A hosszantartó kánikula komoly kihívás elé állítja a termelőket, akiknek folyamatos öntözéssel kell megóvniuk a termést. Bár ez jelentős többletköltséget jelent, amelyet az eladási árak gyakran nem fedeznek. A gazdák szerint az idei termés minden gyümölcsfajtánál biztatóan alakul.
5: A talaj nem hazudik, minden rétege megmutatja, hogyan gazdálkodunk vele. Az egészséges talaj a sikeres növénytermesztés egyik legfontosabb alapja. Bács-Fekete-hegyen élő talajszelvény bemutatón hasonlították össze a hagyományos szántásos és a több éve forgatás nélküli talajművelés hatásait. Az eseményt a Bács-Fekete-hegyi gazdakör szervezte. Annus Beatrix járt a helyszínen.
0: Változásra van szükség a talajművelésben, hiszen termőtalajaink folyamatosan leépülnek, hangzott el a Bács-Fekete-hegyi szakmai bemutatón. Csökken a talaj szerves anyag tartalma és tápanyag ellátottsága, ezért egyre kevésbé képes ellenállni az aszálynak és a szélsőséges időjárásnak. Akadt olyan gazdálkodó is, aki már 2019 óta nem szántja a földjeit. Elmondása szerint a bemutatón most először láthatta élőben, milyen különbséget mutat a talaj a 7 éve forgatás nélkül művelt területen. Horkai Zsolt bácsfekete-hegyi kertészmérnök.
2: A szántottnál egy egyértelmű vonal látszott, ameddig szántva van, és itt nincs egy átmenet. Itt nálam az átmenet elkezdett szépen alakulni, és nincs az éles vonal ugye a szántási mélységnél. És ugye nem utolsó sorban a talajszerkezet. Úgyhogy én is megfigyeltem már az elmúlt évek alatt, hogy teljesen más a talajszerkezet, nem poros, egy nagyobb porózusos tér, sokkal jobban elnyeli a vizet, sokkal jobban tartsa a vizet. Ugye a kukoricájban nagyon megfigyelhető nyáron, hogy a szomszédi, ami szántott például egy 10 nappal, 2 héttel is tovább zöld a kukoricám, ami rengeteget jelent, és az ugye a termés mennyiségben is megmutatkozik általában.
0: A különbség nem a felszínen, hanem a talaj mélyén látható. A Bács-Fekete-hegyi talajbemutatón egy mészlepedékes csernozium talajszelvény segítségével mutatták be, hogyan alakítja a különböző művelési mód a talaj szerkezetét és állapotát. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke.
9: Most már az is látszik, hogy egy dolgot viszont nem tudunk megváltoztatni, az időjárást és a klímát, és ahogy ezek a változások megtörténtek, tehát ezek nem csak a talajon, hanem a talajnak a klimatikus hatásai, a meleg hullámokra való rásegítés, a víz el nem tárolása, ezek mindig olyan problémák, amik sajnos már az agráriumot is szembesítik azzal, hogy ezek a fenntarthatatlan folyamatok, amelyeknek a mellékhatásai most már erősebbek, mint a pozitív hatásai, ezeket gyakorlatilag meg kell változtatni.
0: A termőtalajok megőrzése ma már kulcskérdés a mezőgazdaságban. Az egészséges talaj jobb vízmegtartó képességet, kiegyensúlyozottabb tápanyagellátást és biztonságosabb terméshozamot biztosíthat a gazdáknak, hangsúlyozták. Fekete Andor, a Bács-Fekete-hegyi gazdakör elnöke.
10: Reményeink szerint ugye ezzel a tudással felvértezve térnek haza, és sikeresen tudják ezt átállítani a termelési technológiájukat arra, hogy elsődleges ugye a talajnak a védelme, annak, hogyha a kondíciója megvan, onnan lehet csak kiindulni és sikeres növénytermesztést megvalósítani a területeken.
0: A fenntartható gazdálkodás a talaj megismerésével kezdődik. A talaj állapotát nem egyik napról a másikra lehet javítani. A most meghozott döntések azonban hosszú évekre határozhatják meg a földek jövőjét.
11: Sport.
5: Azt sem fognak unatkozni a labdarúgás szerelmesei. Este számos selejtezőt rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A magyar csapatok közül 3 együttes is érdekelt lesz a konferencialigában, közül a Paksnak lesz a legnehezebb dolga, hiszen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség után idegenben kell legyőzniük a görög Panathinaikost. A Debrecen és Győri Eto viszont előnyből várja a visszavágókat. A bajnok győriek szinte hátradőlhetnek, ugyanis a múlt héten 6-2-re verték az ATRT Bissen csapatát. A Ferencváros az Európa ligában ugyancsak előnyből várja a Twente elleni hazai meccset, Hollandiában 2-1-re tudtak nyerni. A szerbek közül a Vojvodinára szinte lehetetlen küldetés vár, hiszen az Ajax vendégeiként 3 gólos hátrányt kellene ledolgozniuk, de a pancsovai Železničárnak sem lesz könnyű dolga, ugyanis a portugál Braga otthonában kellene nyerniük, miután otthon 1-0-ra kikaptak. A Partizán viszont nyugodt lehet, hiszen Luxemburgba 4 gólos előnnyel utaztak. A pontos idő 16:09.
11: időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fokot mérhetünk. Tovább fokozódik a hőhullám, hőségriasztáson érvényben, hiszen az előttünk álló napokban, illetve augusztus első hetében is szikrázó napsütés, valamint 37-38 fokos csúcsértékekre számíthatunk.
13: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Reklám.
14: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
17: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Kygo legújabb dalával indult a mai csillaghullás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban itt a 91.5-ön. Egészen 20 óráig, tehát nincs megállás. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ezt 19 óráig tehetitek meg. Az elérhetőségek pedig természetesen nem változtak. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, illetve üzenetekben kérni, kívánni. Ahogyan azt néhányan már meg is tették, rövidesen tehát a mai első kérések teljesülnek. Illetve játszani is fogunk, mégpedig az Atlantis Garden szombat este eseményével kapcsolatosan. A következő óra van, tehát a Csillaghullás mai második órájának elején fogunk játszani. Most viszont jön Tóth Abigail Accent-tel a Sugar Daddy című dal egy jó kis remixében. Utána pedig Robin Schulz legújabb dala Better Times, Jobb idők címet viseli, még mielőtt az első mai kérések teljesülnének. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ebben a hőségben, ezen a csütörtök délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, hogy bármit műveltek. Sok hűvöst kívánok, a hűsítő dallamokat pedig garantálni tudom, úgyhogy a folytatásban veletek is értetek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's
2: go! Hey, I'm Shabuzi. Everybody at
3: bargain tips. I'm Sabrina Carpenter. Say you can't sleep, baby, I know that's
4: them, he's crystal. This tape McCray. Baby, don't get crazy. What's up, y'all? This is Jack Harlow with Your Loving On Me.
5: That's right, with Your Loving On Me.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: This is Post Malone.
8: I had some hell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
9: Chillakulás a Pannon Rádióban.
10: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok, és ez itt az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

0: Robin Schulz legújabb dalát hallhattuk, ez volt a Better Times. És a folytatásban az első mai kérések teljesülnek. Hello Csillaghullás, a Súlytalanul című számot kérném a No Sugar-től. Lívia kért egy igazi nyári dalocskáról van szó, mindjárt hallgatjuk. Szia, a Smash Mouth, I'm a Believer jöhetne nekem is, mindenki másnak is. Andre kérésénél majd ez a dal, amely sokan mondjuk a Shrekből ismerhetnek. Egyébként a 60-as években íródott, a Monkees csapat vitte sikerre, Smash Mouth banda pedig elkészítette ennek az átiratát, és hát ismételten nagyon populáris lett, majdhogy nem jobban ebben az újabb változatban. Szép napot, az Emlékszem még júliusra című dalt szeretné meghallgatni. Köszönöm, Anita. Még júliusban vagyunk, Horváth Tamás pedig erről énekel majd. Üdv, Cascada, Because the Night lehetne. Köszi előre, Oscar. Lehet bizony egy igazán pörgős dal a német Cascada csapattól, ezt hallgatjuk majd a blokk végén, a 2000-es évekből, illetve szia, Andi vagyok, Atomic Kitten, Tide is High dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm. Nincs mit, ezt a dalt egyébként régen hallottuk. Azt kell tudni, hogy egy brit lányegyüttes volt az Atomic Kitten, amelyet 1998-ban alapítottak még az angliai Liverpoolban, és hát a 2000-es évek elején voltak nagyon sikeresek, világszerte több mint 10 millió lemezt adtak el. Egyik ismertebb daluk pedig, amelyet Andi is kért, a Tide is High. Ők jönnek elsőként, tehát az Atomic Kitten, aztán a No Sugar, majd Smash Mouth, itt lesz Horváth Tamás és a Cascada a mai kezdőblokkban, és a továbbiakban egészen 19 óráig kérhette, kívánhattok.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Sziasztok, én Heinz Gábor, Biga vagyok, hallgassátok ti is a legjobb dalokat itt a Pannorádió.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a folytatásban Bíró Csongort hallhatjuk a Megasztár fiatal felfedezetjét. A legújabb daláról mesél nekünk, melynek címe Hogy tudlak így.
2: Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, hogy teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van.
3: Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel. Egyből mosolygok, és porolnék a jövőre, te mennél Ibizára. Én keresem az utat, te majd csak éled a vágyat.
2: Én még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam. Ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba. Mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog.
3: Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom. Már forró még, érzem a véget, de hogy tudlak így, szeretni téged.
2: Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy látok egy, van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. You gotta get down. Hey. What's up guys, this is Bruno Mars. Right now. You're hearing my brand new song, I Just Might, right now. I just

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor.

0: Ő volt Lady Gaga, és itt a csillagolás mai második órájában mindjárt játszani fogunk a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
0: Szombaton tehet Atlantis Garden a 2000-es, illetve 2010-es évek nagy-nagy zenével, Réver és Maxi pörgeti nektek. Ebből a korszakból a legjobb zenéket, aki páros belépővel szereti bebiztosítani a helyét szombat estére, annak a folytatásban itt a nyereményjáték, amely mintegy 9 percig fog tartani. SMS-ben játszunk, szóval 063-621-605. Nincs nehéz dolgotok, csak a teljes neveteket kell elküldenetek, vezetéknév, keresztnév, ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. Az Atlantis Garden szombatra vonatkozó nyereményjátéka ezennel kezdetét vette.

0: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: Nyereményjáték lezárva indul a sorsolás, rövidesen kiderül, kik lesznek a mai nyertesek, kettő nyertese lesz a mai játéknak is, akik páros belépővel biztosan ott lesznek a szombati bulin, akinek pedig nem sikerül, az ne csüggedje, hiszen még a holnapi adásban lesz egy utolsó nyereményjáték a héten, ami pedig a sorsolást tart, addig jön David Guetta Kid Cudi-val.
2: Yes! Yo, what up, man? It's your boy Kid Cudi, good music in the building.
3: It's David Guetta.
2: The

0: Ez volt a Memories, megtörtént a sorsolás, már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse. A páros belépőkkel szombatestére bebiztosították maguknak a helyüket, másodmagukkal egészen pontosan. Nagy Mónika, illetve Dudás Egon, gratulálok és jó bulit kívánok nektek, tehát Nagy Mónika, Dudás Egon, a ti nevetek is felkerül a nyertes listára, amely egyébként szombat este ugye az Atlantis Garden jegypénztáránál lesz, csak a neveteket kell mondanotok, valamilyen okmány azért legyen nálatok. Szóval Nagy Mónika, Dudás Egon, jó bulit, és akinek nem sikerült az, még a holnapi csillagulásban próbálkozhat. Megyünk tovább újabb kímenság dologkal. Sziasztok, a Watermelon Sugar című dalt szeretném Harry Styles-tól. Szilvia kérésénél majd mindjárt elsőként ez a dal. Hello Allen Hero-tól a Párizs, ezt kérném, ha belefér. Kösz előre, jó a műsor, Dennis. Köszönöm szépen, Dennis. Belefér bizony, jön majd az AK-26 egyik fele, azaz Hero és a Párizs című dala. Kedves csillaghullás, Pink So What című szemet szeretném, Anna Mari. Meg lesz, ezt is pörgetem, illetve szia, a Jól leszek újra lenne a kérésem. Köszi szépen, Niki. Nagy mai magyar kedvenc, Nagy Bogi és Destől jön, tehát a Jól leszek újra. Előtte Harry Styles-tól a Watermelon Sugar, aztán Pinktől a So What, majd Hero-tól a Párizs. És még egy kérés belefér, Hello Allen Offenbachtól a Be Mine. Ez jöhetne, régen hallottam, pedig Olivier kérésére játszom, úgyhogy még a blokk végén lesz egy Offenbach dal is, és a következő óra végéig lehet még kérni kívánni, illetve a következő órában, hogy a csütörtökönként lenni szokott, jön majd még a Retro Chart is.
1: Hello, I'm Harry.
2: Turn it up.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillagullás.
2: Hallgassátok ti is a tudom.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
1: az élet. A Zaporozsec mezőmisivel, a Magnokomló de Frontenderével készített egy új dalt. Ennek a címe Köszi, erről mesél maga mezőmisi, illetve Varga Bence a Zaporozsecből.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten veled. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbevágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És könnyen. Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga, valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot már az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros híján felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
0: Műsorajánló.
6: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beat-ekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
7: Hey, what's up? This is Jay-Z.
8: This is Big Snoop Dio Double G.
9: It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hey, yo, this is Eminem.
11: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
12: Chilakulás, a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

Vivo Teddy Swims és a Mr. Minden Tudó, a Mr. Know-It-All. 18 óra 12 perc van, itt a csillagulás harmadik órájában. Jön most, illetve teljesül most három kívánságdal. Az óra második felében pedig jön a Retro Chart, vagyis olyan dalokat hallgatunk, amelyek a mai napon, azaz július végén uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot. Minden mellett ebben az órában még lehet kérni, kívánni. Hello Allen, a Scream and Shout számot kérném. Kösz, ha lejátszod. Erwin, lejátszom bizony. Ja, majd Will I Am és Britney Spears dala. Szép napot ebben a hőségben, ha már hőhullám, a Heat Waves. Na kérem szépen, a hőhullámnál már a hangom is elmegy. Szóval, ebben a hőségben, ha már hőhullám, a Heat Wave című dalt szeretném kérni, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Hát, mondhatom, teljesen aktuális, és ez várnánk az elkövetkező napokban, sőt, még rosszabb lesz. Glass Animals és a Heat Waves mindjárt jön elsőként. És még egy üzenet, szia, a nyári záport szeretném. Jó lenne valóban is, de most csak dalban kérném Magditól. Mónika érte. Hát igen, ránk férne egy nyári zápor, de ezt most sajnos csak dalban tudom továbbítani. Rózsa Magdi Latvibegivel utána itt lesz Will I Am Britney Spears-el, kezdésnek pedig a Glass Animals.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: A mai kedvencek közül a Dubs és Nelly Furtado dala szólt a Torture Over the Heart.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A magyar lemezlovas Honvai PJ több mint 30 évvel már a pultban, kicsit a kezdetekről, a karrieréről, és sok minden másról mesél nekünk itt a folytatásban.
2: 10 éves koromban, amikor szott üdülőbe jártunk, ez ugye államilag segített nyaralás volt a Balatonon nagy cégeknek az üdülőjébe, ugye oda mentünk le, és akkor ilyen, voltak ilyen rádiós műsorvezetők, és akkor ott játszottak dalokat, és az első ilyen diszkó közeli dal, amit tetszett nekem, az a Voyage Voyage, és abban az ilyen első látású szerelem volt. Az ott az első olyan dal, amit én meghallottam, és így kirázott tőle a hideg, és akkor indult el szerintem egy ilyen kötődés az zene iránt.

12 évesen voltam először a diszkóba, és onnantól kezdve mondhatni, bár nem túl sűrűn, de ahol tudtam a nővérem rácsimpaszkodni, mindig elmentem szórakozni. És belekerültem egy ilyen ifjúsági tábor és délutáni diszkó szervező brigád társaságába, elkezdtem szórólapozni, és ez volt kvázi az én munkám, ezzel kerestem a kenyeremet, illetve szerveztük ezeket a programokat, meg a nyári tábort. És a nyári tábor végén kitaláltuk, hogy szilveszterkor azoknak, akik voltak a nyári táborban, illetve akiket ugye már jól ismertünk a délutáni diszkokból, ez ugye akkor a Haligaliban volt, hogyha jól emlékszem, akkor délután 5-től este 10-ig meghívtunk egy csomó embert, vendégeket, akiket mi hívtunk oda. És akkor az akkor már diszkozó diszkosoktól kértünk kölcsön hangfalakat, zenéket, mikrofonokat, stb. És én kitaláltam magamnak, mivel ugye őrülten szerettem zenét, hogy majd én fogok ezen a bulin diszkozni, 2-3 cimborám egyetembe, és hát semmi szakmaiság nem volt, tehát közünk nem volt az, hogy mixeljünk meg, stb. Viszont ugyanazokkal a bakelitekkel és bakelit lejátszókkal játszottunk, mint a DJ-k, ugye, amiket kölcsön kértünk. És hát csináltunk egy ilyen bulit, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és ez 3 naposra sikerült egyébként, és ennek nagyon-nagyon jó visszhangja lett ezekben a körökben, ahol ez az ifjúsági tábor, ez egy Skylight nevezetű cég szervezte az ifjúsági tábort, illetve a délutáni diszkót is, és annyira jó visszhangja lett, hogy az egyik vezető DJ, aki egyébként a Bárány Attila volt, az egyszer megkérdezte, hogy nem akarok DJ lenni, és mondtam neki, hogy igazándiból imádom a zenét, próbáljuk ki. És akkor így került ez az egész történet, úgyhogy akkor engem már tanított, megint csak a nővéremnek köszönhetően egy másik DJ Simon, ő volt az én mesterem, aki megtanította a mixelésnek a fortéjait, és hát utána, miután Bárányától megkérdezte, és hát elkísértem egy ilyen sulibulira, és ott hagyott fél órát, mondta, hogy tegyek fel egy zenét, de fél órát ott hagyott, és ott szenvedtem, és tök jól megoldottam az ő elmondása szerint. Akkor fogalmazódott ez meg benne, hogy ő majd mentorál, és akkor elindultunk egy úton, és hát ugye ez 32 évvel ezelőtt volt.

0: ki tudja, hogy miért, nekem agymenésem volt a szakmám elejét, és a mai napig az, hogy én mindig az újat szeretném az embereknek megmutatni, a legújabb trendet a tánczenében. Nem véletlenül találtam ki, egy csomószor kérdezték tőlem a pályafutásom elején, hogy én mit játszom. De én mindig az éppen aktuális trendből a legújabbakat játszottam, és kitaláltam, hogy ezt úgy hívják, hogy modern tánczene. De teljesen mindegy, hogy ez alapjában mondjuk funky volt, dance volt, vagy house, mert mindig a legmodernebbet játszottam, és egyébként ez egy tök jó dolog volt onnantól kezdve, hogy ezt a rádióban is meg tudtam mutatni az embereknek, és mivel ugye merőben más játszottam, mint a többiek, nagyon-nagyon vevők voltak rá, így hát hatalmas követőbázisra tudtam szert tenni, és hát a rádiós bulik az egy borzasztó plusz adalék egyébként a mai napig is. Én nem szeretek a múlttal foglalkozni, a jövővel meg szerintem semmi értelme, mert ez egy fikció, hanem mindig az éppen aktuális. Szerintem ez olyan, hogyha technológia fejlődik, azt követni kell. Egy biztos, hogy a mostani lehetőségek, és tényleg egyébként az elején még baklita játszottam, utána CD-vel, utána pendrive-val, laptop-val, és most már tényleg vannak ezek a livestreamek, tehát most már a legmodernebb dolgokat is mindig is ugyanúgy a zenében a legmodernebbeket használtam. Ezeket könnyebb, jóval használni ezeket a modern technikai eszközöket, mint a régieket. Ezáltal egyébként borzasztó sok lett a lemezlovas világszerte, és ezt egyébként az is elősegíti, hogy őrülten egyszerű játszani a zenéket. És innentől kezdve szerintem már mindegy, hogy miről játszol. Tehát nem az határozza meg, hogy miről játszol, hanem hogy hogyan játszod és mit játszol. Az meg szerintem embere válogatja. Berobbanni, én azt szoktam volt mondani, hogy most nagyon-nagyon könnyű, mert igazán de most semmi más nem kell csinálni, és elnézést a kifejezésért, de konkrétan barmot kell csinálnod magadból a social médiában, mert imádják Magyarországon a terest, ha ott fölkapott vagy sok követőd lett, felfigyelnek rád, akkor bármit lehet. És ezt nagyon-nagyon sokan be is mutatták az elmúlt években.
1: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerúttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
1: A főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
1: Égség.

Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25. Csillaghullás, a panó.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: Ám, hogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chart teheti kiadása. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, tehát július végén, július 30-án uralták a hivatalos angol toplistát. A UK chartot például 1993-ban, 2002-ben, 2011-ben, 2015-ben, vagy például 2018-ban.
3: Chillax, Chillax,
1: Chillax,
3: a Pannon Rádióban.
4: The Retro Chart. 1993. Gabrielle, Dreams.

2002. Elvis vs. Junkie XL, a little less conversation.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2011. Jason Derulo. Don't wanna go home.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to Pannon Radio.

0: Martin Garrix volt ez. Legalábbis a producer ennek a dalnak Ed Sheerannal közösen készítette el. Martin Garrix az utóbbi időben Madonnával, mindemellett a YouTube-al készítette a legújabb dalát, és itt van ez a Repeat It, amelyet Ed Sheerannel, egy csomó világsztárral együtt dolgozik. Na, fiatal ember! A folytatásban itt a Csillagolás mai utolsó órájában elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kérés teljesül még. Sziasztok! Szeretném a 8 óra munkát Nagy Ferótól küldeni Ervinnek Törökfaluba. Köszi! Angélától kaptam, illetve ő küldi ezt a dalt, úgyhogy jön majd az a jól ismert 8 óra munka, illetve Hello Allen, ha lehetséges, Tiestótól kérnék valami ütőset, ezt pedig Ádámtól kaptam, úgyhogy jön majd Tiesto is az Adagio for Strings, egy újabb kertezésű remixben, előtte pedig na klasszikus Beatrice.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban, jön a folytatásban egy kiadott Csillaghullás mix. Töményen egészen 20 óráig, mégpedig a 2020-as évek elejéről. Nagy részt egyébként külföldi, nagy-nagy zenék, kedvencek, illetve a mix utolsó egyharmadában magyar kedvencek is jönnek a 2020-as évek elejéről. Mindezt tehát mixben egészen 20 óráig, utána pedig 20 és 22 óra között non-stop hip-hop, ahogy az csütörtök esténként lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben. Hétvégére hangolódásképpen számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont megköszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól szórakoztatok, és hát továbbra is sok hűvöst kívánok az előttünk álló napok tekintetében, ugye? Itt a hőhullám ismételten. Búcsúzom tehát a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot alig értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben én vagyok.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy se vál.

0: mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, riadtam mindig tele.
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Kritikus szintre süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt összeült a rendkívüli helyzetek törzse, Zomborban, Kulán és Verbászon pedig már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Bezdánnál elérte a rekord alacsony mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a Gyerdap vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyása történelmi minimum közelébe került. A helyzet a környező országokban is súlyos. Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spúrolásra kérték, valamint Magyarországon és Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból a Duna alacsony vízállása miatt. Nem szavazta meg tegnap a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványt a szerbiai képviselőház. 135 képviselő szavazott a szerb kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány ellen, 40-en mellette, egy képviselő pedig tartózkodott, így a parlament nem nyilvánított bizalmatlanságot a kabinetnek. Az ellenzéki pártok leginkább azt róják fel a kormánynak, hogy állításuk szerint elveszítette a jogosultságát bizonyos döntések meghozatalában, míg a hatalmi többség a kormány által az előző időszakban elért eredményeket hangsúlyozta. További elemek zuhanhatnak le a zentai városházáról. Az érintett részt ezért felállványozzák, a problémás elemeket pedig eltávolítják. Ma emelőkosaras járműről vizsgálták meg a sérült homlokzati részállapotát, és megállapították, hogy amíg fent lévő elemek állapota is veszélyes, és ezeket az emelőkosárból biztonságosan nem lehet eltávolítani. A lakosok és a munkálatokat végző szakemberek biztonsága érdekében ezt az épületrészt felállványozzák, a sérült elemeket pedig csak ezt követően stabil és biztonságosan hozzáférhető körülmények között bontják le. Burány Hajnalka polgármester Facebook oldalában a lakosok türelmét és megértését kérte. Július 25-én adtunk hírt arról, hogy a zentai városháza tornyáról vakolatdarabok hullottak le a járdára. Akkor az illetékesek az érintett területet körbezárták. A kupola ezen részét 11 évvel ezelőtt, 2015-ben újították fel.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

legfrissebb hip-hop, új Fiopírkad a 91.5-ön.

0: Dayton's like now ladies and shit. Your mama's an extra on The Simpsons and shit.
1: Non-stop hip-hop. Csütörtök esténként 8-tól 10-ig a 91.5-ön.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: say you should take it off.
1: Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.